0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

kincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztalassza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Нюоцоура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 2-án, szerdán. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 2 вересня, середа. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalján ellenőrizték a külső tűzivíz ellátás állapotát. Az ellenőrzések eredménye szerint az 1590 tűzcsapból 265 bizonyult működésképtelennek, míg az 530 tűzivíz tározó közül 52 nem volt használható. Emellett a 71 víztoronyból 55 nem alkalmas arra, hogy a tűzoltó autók vizet vételezzenek belőlük. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás elnök helyettes Olekszán Muzicsenko hangsúlyozta, hogy ez a helyzet különösen hadi állapot idején elfogadhatatlan. A közösségeknek helyre kell állítaniuk a működésképtelen tűzivíz forrásokat, ki kell alakítaniuk a vízvételezéshez szükséges helyeket, valamint fel kell szerelniük a megfelelő jelzőtáblákat, közölte a kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
4: На Закарпатті перевірили стан зовнішнього протипожежного водопостачання. За результатами перевірок 265 із 1590 пожежних гідрантів виявилися несправними, а 52 із 530 пожежних водойм – непридатними для використання. Також із 71 водонапірної башні 55 не можуть використовуватися пожежними автомобілями для забору води. Заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Олександр Музиченко наголосив, що така ситуація, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимою. Громади мають відновити несправні джерела протипожежного водопостачання, облаштувати місця для забору води та встановити відповідні показчики, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A Fornosi Gimnázium jövőjéről tartottak lakossági fórumot. A Munkácsi járásban található település iskolájának esetleges átszervezését 2027. szeptemberétől tervezik. Ennek oka elsősorban a csökkenő gyermeklétszám és a pedagógus hiány. A 2026-27-es tanévet 53 tanulóval kezdi meg az intézmény, azonban két osztályban nem éri el a létszám az előírt minimumot. A jelenlévő szülők és pedagógusok egyhangulag ellenezték az iskola lefokozására vonatkozó javaslatot. A végleges döntésről egyelőre nincs szó. A következő tanévben még változhat a helyzet, közölte a Kárpát.in.ua.
4: У селі Форнош Мукачівського району відбувся громадський форум, присвячений майбутньому місцевої школи. Можливу реорганізацію закладу планують із вересня 2027 року. Основними причинами називають зменшення кількості дітей та нестачу педагогічних працівників. У 2026-27 навчальному році заклад розпочинає роботу з 53 учнями, однак у двох класах кількість дітей не досягає встановленого мінімуму. Присутні на зустрічі батьки та педагоги одноголосно виступили проти позиції щодо зниження статусу школи. Остаточного рішення наразі немає. Протягом наступного навчального року ситуація ще може змінитися. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
3: Újra megjelenhetnek a rendőrségi fantomjárőrök Kárpátalja útjain. Ezek olyan jelzés nélküli rendőrségi járművek, amelyeket a közlekedési szabályok megsértésének automatikus rögzítésére alkalmas rendszerrel szereltek fel. A fantomok az előttük és a velük szemben haladó járművek sebességét is képesek mérni. A szabálysértéshez pedig nem feltétlenül kell megállítani a sofőrt, a bírságot ugyanis automatikusan kiállítják. Jelenleg ilyen autók már Kijevben és a kijevi területen is közlekednek. Már az első munkanapon 810 szabálysértési határozatot hoztak gyorshajtás és egyéb közlekedési szabálysértések miatt. A hírről a Kárpátszki Objektív számolt be.
4: На дорогах Закарпаття планують відновити роботу поліцейських фантомів, автомобілів без розпізнавальних знаків, обладнаних системами автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Такі патрулі можуть вимірювати швидкість автомобілів, що рухаються як у попутному, так і в зустрічному напрямку. При цьому водія не обов'язково зупинятимуть, зафіксоване порушення оформлюватиметься автоматично. Наразі такі автомобілі вже працюють у Києві та Київській області. Лише за перший день роботи там винесли 810 постанов за порушення ПДР. Пише Карпатський об'єктив.
3: Tegnap adták át a Husztijárási Rakaszi Iskola új épületszárnyát, amely a tervek szerint korszerű és komfortos körülményeket biztosít az alsó tagozatos diákok számára. Az ünnepségen Miroszláv Bilecki kárpátalja kormányzója is részt vett. A megyevezető számára különleges jelentőségű volt a látogatás, hiszen korábban ő maga is ebben az iskolában tanult. Az alsó tagozatban jelenleg 175 gyermek tanul, az új épületszárny pedig 12 tanteremmel összesen legfeljebb 265 első negyedik osztályos diák számára biztosít helyet. Az új épület egy több évtizede húzódó beruházás eredménye. A beruházásra több mint 61 millió hrivnyát fordítottak, amelyből csak nem 29 millió hrivnya helyi költségvetési forrásból származott. A tanévnyitón időkapszulát is elhelyeztek az iskola területén. Ebbe az intézménybe korábbi állapotát bemutató fényképeket és a diákok üzeneteit tették, hogy a jövő generációi is megismerhessék az iskola fejlődésének történetét, közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője.
5: Учора у селі Рокосово Хуського району урочисто відкрили новий корпус місцевої школи. В урочистостях взяв участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Ungváron rendezték meg a kadett korosztályú szambó kupát, ahol a fiatal sportolók az ország számos régiójából két napon át küzdöttek a csapatverseny elsőségért. A rangos viadalra az egész országból érkeztek versenyzők, hogy megméressék magukat a tornán, adta hírül Oleg Cinyik, a Kárpát-taljai szambó szövetség elnöke. A csapatversenyben Odessa megye bizonyult a legerősebbnek, Kijev együttese a második helyen végzett, míg Harkiv a harmadik pozíciót szerezte meg. A kupa évről évre összegyűjti az ország legtehetségesebb fiatal versenyzőit, és fontos állomása a gyermek és utánpótlás fejlődésének az országban. Vuzhodivit busja kuboki sambo seretka detyu de juniors sportsmeni iz riznykh regionov Ukrayny protihom dvukh dniv borolysya za komandnu pershisth. Do Zakarpattskogo oblastnogo tsentru zyekhalysya kadety sambisty z usikh kutochki Ukrayny, chtob pozmagatysya v mezhakh prestizhnogo turniru. Pro podsumky zmagany povedomil prezident Zakarpattskoy oblastnoy federatsii sambo Oleg Cinyik. Peremogu v komandnom zaliku zdobula Odessa oblast. Drugoye mieste posila komanda Kyiva, a Харків завершив турнір на третій сходинці. Кубок «Юна Україна» – щорічний турнір, який збирає перспективних юних самбістів з усієї країни та є важливим етапом розвитку дитячо-юнацького самбо в країні. Az ungvári kárpáti női kézilabda csapat gőzerővel készül az új szezonra, a játékosok intenzív edzéseken vesznek részt és fokozatosan hozzák magukat optimális formába az első hivatalos mérkőzés előtt. Szeptember 5-én szombaton 14 órakor az ungvári Junisz sportcsarnokban a Kárpátia az ukrán szuperkupáért lép pályára, a címvédő és kupagyőztes Lembergi Halicsánka ellen. A múlt idényben a Kárpát-taljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban és bronzot a kupában, míg a Lembergi csapat mindkét sorozatban diadalmaskodott. Ужроці Карпати активно готують

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Ungváron rendezték meg a kadett korosztályú szambó kupát, ahol a fiatal sportolók az ország számos régiójából két napon át küzdöttek a csapatverseny elsőségért. A rangos viadalra az egész országból érkeztek versenyzők, hogy megméressék magukat a tornán, adta hírül Oleg Cinyik, a Kárpátalja.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікунк і békesség! Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy gondviselő jó atyánknak hívhatunk. Köszönjük, hogy a fiúságba hívtál meg bennünket. Gyermekeidként vezetsz és terelsz. Köszönjük, hogy eképpen is bocsátod meg vétkeinket. Köszönjük neked, hogy alkalmatlanságunk teljes tudatában is adod a vágyódást a te szent színed elé.

0: Urunk, ebben a világban ránk bízatott a missziói parancs, de ehhez mindig mindenkor oly kevésnek, gyengének érezzük magunkat. Engedd, hogy rálépjünk arra az útra, amelyre Te hívsz, ahol a látáson túl megjelenik a hitben való megtett lépések ajándéka. Zárd ki, Urunk, mindazt, amivel el vagyunk akadva ebben. Rontsd le a gonosz munkáját valamennyünk életében. Könyörülj, és szólj a Te ígéd által. A feltámadott Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvérek, helyeinket elfoglalva, hallgassuk meg a mai napi újszövetségi igeszakaszt. A zsidókhoz írt levél 11. részéből, az első 3 versből, eképpen szól hozzánk az Úr igéje. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy nem a láthatókból állt elő a látható. Eddig Istenünk írott szava. Szeretettel köszöntök mindenkit itt az Úrházában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról kapcsolódik be igei alkalmunkba. Szeretett testvérek, egy alapvetéssel van dolgunk a mai napon, mégpedig olyan ez az alapvetés, ami református eredet történetünkben, az emlékezetünkben, a tanításunkban, és magában a Szentírásban is egy nagyon határozott kijelentés. Mégpedig azt, hogy az ember hitén keresztül kapcsolódik az Istenhez. Ez egy olyan valami, és szándékosan innen indulok, hogy kezdjük abból az irányból, ahonnan talán ez nehezen érthető, és sok kérdést vet fel, amely leírhatatlan természetű sok tekintetben. Mert a hitünkre bár talán vannak elképzelések, az igaz hitről vannak nagyon komoly viták, rengeteg mindent állítunk és állítanak a környezetünkben e kérdésnek a kapcsán. De a hit mégis az Istennek az egyik titokzatos ajándéka, amely többről szól, mint hogy én arra vagyok képes, hogy higgyek. Többről szól, mint a bennem rejlő vágyódás, mint az én általam elképzelhető jó dolgoknak a hosszú sora. Ez valahol nagyon-nagyon egyértelműen megjelenik a Szentírásban, hogy ez Isten ajándéka. És ilyen formán nagyon nagy titok is, hogy miképpen növekszik, miképpen vesz lakozást az emberben. De egy biztos, hogy ennek a dolognak a megléte, vagy a hiánya nagyon sok mindent megváltoztat. A tudással szoktuk versenyeztetni, minthogyha a skálának ez lenne a két ellentétes oldala. Azonban a hit és a tudás abszolút nem ellenfelei egymásnak. Korabeli viszonyainkban, amelyeket most élünk, a fiatalok között tapasztalható mindenféle ilyen megnyilvánulás, ami ezt a kérdést óhajtja rendezni, világi oldalról elsősorban, a hitet a tudás megtagadásának tartja. Azonban azt elfelejtik hozzátenni, hogy a legszárnyalóbb emberi tudomány is, amely olyan távlatokat feszeget, amelyekről talán elődeink soha nem álmodtak, nem is álmodhattak, hisz nem is tudhattak róla, még ez a tudomány is csak hamar eljut oda, hogy bizony hitkérdésekkel kell foglalkozzon. El kell higgye az elméletek állításait, el kell higgye mindazt, ami a bizonyításokon túl van, és ezekben a feltételezésekben próbál boldogulást találni. A mi hitünk az nem ilyen természetű, nem a folytonos bebizonyításra, nem a folytonos alapozásra, érvelésre épül, hanem az isteni szóra. És ez a konkrét dolog, ez a nagyon gyakorlatias megközelítés igenis sok embernek nehezen emészthető. Hát honnan tudjátok ti, hogy Isten szól? Hát honnan tudjátok ti, hogy a Biblia szava igaz? Hát honnan tudjátok? És erre lehet, hogy avval a hasonlattal érdemes nekünk gondolni, amit egy gyógyszer képében lehetne leginkább összefoglalni. Ha van egy betegség, és arra beveszünk egy gyógyszert, és az működik, jobban leszek, meggyógyulok, az erőmet visszanyerem, akkor ez a gyógyszer bizonyított. És a testünk, bár úgy tűnik, hogy már egy feltárt valami, még mindig titkokat rejt, és ilyen formán nem minden gyógyszer úgy fejti ki a hatását, hát még akkor ott belül. Azt gondolja az ember, hogy ha a környezetében nem dúl a háború, akkor avval elmúlnak a lelki problémák és a tünetek. Azt gondolja az ember, hogy ha minden körülmény olyan jóra fordul, és a növekedésre ad okot, akkor elmúlnak a lelki bajok. De hogyha ez nem történik meg, és sajnos ami mindennapi életünknek az a tapasztalata, hogy mindig kihívások, mindig a bűnnek a nyomorúsága alatt vergődő világ terheibe vagyunk bezárva, akkor jönnek a különböző gyógyszerek. És ki ezzel-azzal próbálja enyhíteni, tompítani azokat a tüneteket, amelyeket a világ okoz, és a benne való létezés. Ugye a Földnek a megátkozottsága egy óriási teher, átkozott lett miattad a Föld, olvassuk a Szentírásban. És kedves testvérek, azok a gyógyszerek, amelyekkel úton útfélen az ember igyekszik tompítani a dolgokat, olyan felemás megoldásokat szülnek, de nagyon sokszor inkább csak rontanak a helyzeten. Azt még egy orvostudományban nem jártas ember is tudja, hogy csak a fájdalomcsillapító nem gyógyít meg. Valami olyan megoldásra van szükség, ami a probléma gyökeréig hatol. A Szentírás nem lát mélyebb problémát az ember életében, mint az Istentől való elszakadás. Ezt az egyik legegyértelműbb módon adja a tudtunkra, ez nem más, mint a bűn és a vétek. És amíg az ember ez alatt roskadozik, amikor az ember életét ez fonja körül, ez folytogat, addig hiába a fájdalomcsillapító, addig hiába a fél megoldás. Egyszerűen nem látható más, csak az egyre másra közeledő, keserű és súlyos vég. És amikor az Isten szól, amikor az Úr Jézus Krisztus felismerhetővé válik, hogy Uram, Te vagy az, egy ige hirdetésben, egy igében, egy bizonyságtételben, és ezt a listát nagyon-nagyon hosszan lehetne folytatni, egy szolgálatban, egy megszólításban, akkor életünkben először látunk és hallunk valamit, ami ebből kivezet. És ez az az élmény, ami a zsidókhoz írt levél korában, Jézus korában, a megelőző korokban, minden egyes isteni elhívás kapcsán megismétlődik. Uram, Te vagy az. És ahogy az ember ebbe belekapaszkodik, és bizonyossága lesz abban, hogy tényleg az Úr az. Na ez a kapcsolat, a hit. És enélkül azt gondolom, hogy leírhatatlan mindaz, amire meghív bennünket Isten. Mert a szemünk elől el van nagyon sokszor rejtve, hogy miért kellene nekünk mind halálig hűeknek lenni. A szemünk elől nagyon sokszor el van rejtve emberi következtetések szerint, hogy miért kéne áldozatot vállalnunk azáltal, hogy oda tartjuk a másik orcánkat, vagy vállaljuk azt a plusz egy mérföldet, vagy hogy az utolsó életünknek garanciáját, azt a kettő fillért az Istennek adjuk. Ez az ember szem elől nagyon sokszor el van rejtve. Emberileg nincsen rá magyarázat. Nincs olyan közülünk, aki tudná 100%-kal bizonyítani, hogy na, ha ezt megteszed, abból ez és ez lesz. De a nekünk adott hit ajándékával hozzá tudunk kapcsolódni még ilyen dolgokhoz is. És nagyon sokszor nem tudatosan, nem tűpontosan értve mindent, de az Isten vezetésébe kapaszkodva ilyen utakat járhatunk be. Erről talán minnyájunknak van egy-egy története, egy-egy megtapasztalása, ami valahol így kezdődött, és még mind a mai napig lehet, hogy tart. De kedves testvérek, enélkül nem írható le mindaz, ami a mi dolgunk az Úristennel. Mert sokan tudják, hogy ő van. Ezt így ki is jelentik. Tudom, hogy van ott valahol valaki. Sokaknak az jelenti a megnyugvást, ha azt mondják, hogy tudom, hogy van valaki, de biztos, hogy nem a Biblia istene. Biztos, hogy nem tenne olyat a saját fiával. Biztos, hogy nem ilyen megismerhető és kijelenthető, én számomra is megérthető. Sokak ezzel a tudással próbálják az életüknek ezt a nagy kérdését enyhíteni, hogy van-e nekem dolgom önmagammal, de legfőképpen az örökkévalóval, a mennynek és földnek urával. És azt gondolom, hogy a zsidókhoz írt levél egy óriási nagy gazdag tárház abból a szempontból, ahogy bemutatja azokat az életeket, amelyek az Isten hívó szavára igennel válaszolnak, és erre a hívó szóra elindul valami, amit innen visszafele nézve még érthetőnek és logikusnak is gondolhatunk, de az elhívástól, az ismeretlen jövőbe nézve, azért ez egy küzdelem is. Egy küzdelem, amelynek vannak mindennapjai. Egy küzdelem, amelyben mélységesen rá vagyok utalva az Isten szeretetére és gondviselésére. És ezért nem az a kép erősödik a Szentírásból, hogy a hitnek olyan hősei vannak, olyan ikonjai, akikre, ha ránézünk, belőlük meríthetünk példát. Ezeknek az embereknek az összefüggésében, ami felmerül, és úgy elénk van állítva, az az, hogy igent. Igent mondtak az Úrnak. És ez az igen, bármennyire is kevésnek, kicsinek, meg jelentéktelennek tűnik a mi világunkban, ami mindig valami nagyon fontos dologgal van elfoglalva. A mi világunknak, amióta az Éden kertjéből elszakadtunk, mindig valami nagyon fontos dolga van. És amikor ebben a nagyon fontos dologba belemerülünk, akkor káinokká válunk, felemeljük a köveinket, akkor ott a Noé környezetében jobbakká válunk, mint Isten, vagy az azt megelőző korban nevet akarunk szerezni magunknak, és az egekig érő templomot építeni, mert pontosan olyanok vagyunk, mint Isten. Belefeledkezve önmagunk legnagyobb és legfontosabb dolgaiba, nagyon távol tudunk maradni mindattól, amire az Isten hív. Az ő hívása pedig egészen meghökkentően hat. Hát ma, hogy lehetne az Istent választani? Ma, amikor dolgunk van. Ma, amikor vállainkat nem csak a saját terhünk nyomja, hanem még ki tudja hány a környezetünkből. Hát ma hogy lehetne Isten hívására kilépni mindebből, és azt mondani, hogy igen, Uram. Az idő szorításában ezt így éljük meg. De a Szentlélek Úristennek az egyik legkedvesebb ajándéka, amikor segít ebből kilépni. És nem csak az idő látszik előttünk, megnyerhető, a megszerezhető nyereség, hanem meglátjuk azt, hogy van tétje. Van tétje az Úrral való dolgoknak. Itt a Földön az egyik legnagyobb tétje, hogy a kárhozat felé töltöm-e az egész életemet. Lesznek-e maradandó kincseim, amelyeknek már itt élvezhetem bizonyos gyümölcseit, és ott az örökké valóság. Amikor az ember rá tud állni erre a gondolatra, az az Istennek egy nagy kegyelme. Megállít, és a hitünk, amely annyira emberinek tűnik, annyira törékenynek tűnik, annyira jelentéktelennek tűnik, bele tud kapaszkodni a mindenhatóba. És így válik valósággá az, kedves testvérek, hogy bár ezeket a mindennapokat éljük és hordjuk a vállainkon, de mégis a mennyeibe, az örökké valóságba tekintve vállalhatjuk küldetésünket. És ez abban sem áll meg, amikor a sátán fékevesztett módon tombol közöttünk. Ennek talán az egyik legmegrendítőbb állapota az, amikor valaki kitart a vértanúságig, és véletlenül se szeretném azt mondani, hogy ez az egyetlen egy kétszer aláhúzott módja, a legtökéletesebb formája, mert sajnos az egyházban már többször előfordult ez a túlkapás, hogy igazából ez az egyetlen egy érvényes útja annak, hogy megálltam a hitemben. Ez nem ezt jelenti, hanem azt, hogyha még ilyen körülmények állnának elő is, az Istenre tekintve, az ő szeretetével megtelve, hitemmel ebbe belekapaszkodva, ott is van lehetőségem az Urat választani. Az egyik legnagyobb hazugsága a sátánnak, amelyet szerintem saját magunkévá tudunk formálni, hogy nincs lehetőségem dönteni. Nincs lehetőségem dönteni az Isten mellett. Jézus Krisztusnak pedig az első szavaitól, a mennybe menetelén át, a Szent Lelke által mind a mai napig a legnagyobb üzenete az, ami éppen erre is válaszol, hogy lehetsz te is az Isten gyermeke, és lehetek én is az Isten gyermeke. És miközben ezt megértjük, miközben ezt magunkévá formáljuk, bizonyos tudás a miénk lesz, és a miénk lehet. De a tudásunkkal, a tudásnak a birtoklásával egy bizonyos pontig juthatunk el. És onnantól kezdve pedig már a hit eszközeire van szükség. És hogyha nincs a hit, csak vannak a gyakorlatok, vannak az ilyen vezető szárak, amikbe belekapaszkodunk, és ezeken próbálunk előre haladni, akkor ami emberi természetünk, ami emberi korlátoltságunk nyomán igencsak elakadhatunk. És azt hiszem, református közösségként az egyik legnagyobb elakadás, amit önmagunk életébe feltételezhetünk és kimutathatunk, az az, amikor már hit nélkül, ösztönből, rutinból, mint ahogy Isten népével ez újra és újra megtörténik, úgy a saját utunkra váltunk. És a Jelenések könyvének a szava, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, már nem csak egy túlzó mondat lesz valahol, hanem a mi mindennapi valóságunk. És szerintem a Bibliában nagyon látványos az, hogy két ekkora feszültséget, két ekkora távolságot egyazon életbe belesűríteni, az nem vezet jóra. Épp ellenkezőleg. Hitáltal értünk meg dolgokat. Ezt mondja a harmadik vers. Isten szava alkotta meg a világokat, úgy, hogy a nem láthatóból állt elő a látható. Vannak itt nagy titkok, vannak itt felettébb nagy kijelentések, amelyek ránk bizattak. Mindezek épülésünkre és javunkra szolgálnak. Egyetlen egy vessző sincsen feleslegesen előttünk. Egyetlen egy történet sem a hiába valóság miatt került a lapra, a lapokra. Megőrződött és nekünk adatott. Kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy valamennyünk életében egy óriási lehetőség erről a hitről tanúbizonyságot tenni. Ha kell, akkor szavakkal is. De előtte ott az életünk, előtte ott a szolgálatunk, előtte ott vagyunk mi élő példaként. Hát kívánom, hogy hit útján, az Isten meghívására bátran vállaljuk mindazt, ami az ő akarata a mi életünkben. Amen. Imádkozni szeretnénk, Urunk, azért, hogy nyisd meg elménket és értelmünket, növeld bennünk a hit ajándékát, hogy az alkalmas vagy alkalmatlan időkben, de a nekünk rendelt szolgálati időben ott tudjunk lenni, és tudjunk szócsövekként, életünk példájával, a magunk jelenlétével téged hirdetni. Imádkozunk, Urunk, a bezártságban lévőkért, és mindazokért, akik akaratuk ellenére nehéz utakra kényszerültek, és próbákban, félelmekben, utazásokban telnek a mindennapok. Imádkozunk azokért, Urunk, akiknek csak a mindennapi élet valósága lebeg a szemük előtt, csak olyan dolgokat látnak, amelyet a kísértő mutat meg. Imádkozunk, Urunk, országunkért, nemzetünkért. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik a távolba rekedve várják a hazatérést. Imádkozunk értük, hogy te légy az ő pásztoruk, az ő lelküknek megmentője. Nyisd meg, Urunk, füleinket. Kérünk, adj nekünk alázatot az Úr Jézus Krisztusért, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten velünk, áldás békesség!
1: Tisztelt rádió hallgatóink, Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlucsám. Soha nem fordult még elő a Formula 1 történetében, hogy az olasz nagydíjra úgy érkezzen meg a mezőny, hogy olasz pilóta vezeti a világbajnoki pontversenyt. Andrea Kimi Antonelli hazai közönség előtt folytathatja menetelését a világbajnoki cím felé, miközben a McLaren is egyre erősebb formát mutat. A legendás monzai aszfalt csíkad otthont a 2026-os világbajnokság következő futamának. A hétvége pénteken

0: одному з найпрестижніших етапів сезону. Az Európai Labdarúgó Szövetség hivatalos verseny naptára szerint szeptember 24-én rajtol a 2026-27-es Nemzetek Ligája szezonja, amikor a klubfutball átadja a helyét a válogatott mérkőzéseknek. A tempó már a nyitó héten is rendkívül feszes. A csapatok pihenő nélkül folytatják a küzdelmeket, hiszen szeptember 27-én és 28-án már a második forduló rangadóit játsszák. Az elit csapatokat felvonultató aligában rögtön gigázi összecsapások várhatók. A nyitó napon megrendezik a Németország, Hollandia és Olaszország, Belgium mérkőzéseket is. Alig két hét alatt 4 találkozót kell lejátszani, a szövetségi kapitányoknak bő kerettel kell számolniuk a túlterheltség és a sérülés veszély miatt. Z jedno z oficijnim календарем УЕФА 24 вересня стартує сезон Ліги Націй, коли клубний футбол тимчасово відходить на другий план, а на перший виходять матчі збірних. Тем вже в перший день буде надзвичайно високим. Команди без перепочинку продовжать боротьбу, адже 27 і 28 вересня на них чекають поєдинки другого туру. В літньому дивізіоні А одразу ж відбудуться справжні суперматчі. У стартові дні зіграють Німеччина проти Нідерландів, а також Італія проти Бельгії. Оскільки восени команди мають провести 4 матчі менш ніж за 2 тижні, головним тренерам доведеться розраховувати на глибину складу через ризик перевантаження та травм. Michel Platini, az UEFA korábbi elnöke szerint Gianni Infantino szakmailag megbukott, mert a nyári világbajnokságon több ponton is megsértette a futball szabályait. Infantinót az üzleti oldalról is kritika éri. George Kushner, a Thrive Capital tulajdonosa utólag kijelentette, hogy nem támogatták volna a FIFA kereskedelmi tervét, ha előre látják, milyen ellenállást vált ki a futball világában. A FIFA elnök így egyszerre kap bírálatot a szabályok megsértése, a meghiúsult üzleti konstrukció és a világbajnoki szervezés körüli viták miatt. Miközben több nemzeti szövetség is nyíltan szembefordult vele, köztük az UEFA, amely már jogi lépéseket is kezdeményezett. Мішель Платіні, колишній президент УЄФА, заявив, що Джанні Інфантіно професійно не впорався зі своїми обов'язками, оскільки на чемпіонаті світу порушив низку футбольних правил. Інфантіно отримує критику із бізнес-середовища. Джош Кушнер, власник Thrive Capital, заявив, що його компанія не підтримала б комерційний проект FIFA, якби заздалегідь знала, який опір він викличе в футбольному світі. Таким чином, президент FIFA одночасно стикається з зауваженнями щодо порушення правил, проваленого комерційного плану та суперечок навколо організації чемпіонату світу. У той час, як кілька національних федерацій відкрито виступили проти нього, зокрема УЄФА, яка вже ініціювала юридичні дії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлопта.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. szeptember 2-a, 10 után 14 percet. Erőszert napot kívánunk mindenkinek, ez a szerdai különkülönösök egészen 12 óráig. Sziasztok, sziasztok!
6: Üdvözlök én is mindenkit. Hát elkezdődik, igen. Szeptembernek az első éles tanítási bevetési napja, ez most már itt van a nyakunkon, most már nem ünnepi menetrenddel haladnak a diákok reggel, és nem feltétlenül van csokor, virágcsokor a kezükbe, és már nem csak a találkozásnak az öröme, bár reménység szerint az még az előttük lévő. Azt hiszem 270 nap van még a következő nyári szünidőig, de előtte nyilván lesz még korábban is. De ma már éles bevetési nap, órarendekkel, táskával, könyvekkel, füzetekkel, tollakkal, minden, ahogy illik.
5: Nekem egyrészt meg kell szoknom, hogy szeptembert kell ejtenünk, az ősz is nehezen jön a számra, hogy mindig a tavasz van bennem, de most próbálok koncentráltan szeptember és az őszre koncentrálni. Ugye maga a szeptember, az a 9. hónapunk, egy 30 napos hónapról beszélünk, és Szent Mihály havának, vagy őszelő hónapnak is hívják, úgyhogy azért van neki.

0: egy szép kis hangulatos dolga. A csillagászati ősz napi egyenlőség napjával szeptember 23-án találkozhatunk majd, úgyhogy azért még kicsit kitart, még
1: nem sokat kell aludni hozzá. Időszak,
0: úgyhogy talán ez ettől szép és ettől jó. És ma már az iskola kezdésről bátran beszélhetünk, és nemrég találkoztunk a Kárpátia.ma írásaiban egy cikkel, ami azt nézte, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt, hogy hogyan nézett ki az iskola itt a Kárpát-medencén belül. Hát olvasva a cikket, tényleg úgy ilyen varázslatos dolgok jutottak eszembe. Képzeljük el, most vonjuk be a szemünket, ha nem a volán mögött ülünk, jó? Képzeljük el azt, hogy behúmat szemmel, hogy milyen volt 100 évvel ezelőtt iskolába járni. Nincs autó.
1: Nincs.
0: Ford feleségének van elkamos autója, ez igaz, de egyik a sok embernek nincs. Beregszázban. De
1: nem biztos, hogy iskolába jártak vele.
0: Beregszázban nagyon kevés autó, gépi járművel találkozhattunk feltehetőleg. Maximum szekér van. Van bicikli, de az sem mindenkinek.
1: Vonat.
0: Vonat, az már van. Ugye a tömegközlekedés, hát tömegesen bicikliznek egy irányba, vagy éppen tömegesen sétálnak egy irányba, de azért éppen valamilyen fajta buszjáratról is beszélhetünk. És ugye van az iskola, és van az, mondjuk gondolj bele, hogy mondjuk Balazs bejutni Beregszázba, ha nem a helyi iskolát látogattad, akkor azért az egy izgalmas dolog. És ugye ezek a dolgokat kiúsztuk a listáról. Iskolabusz sincs, amit egyébként olyan sokszor szoktak szidni a szülők, hogy jaj, már megint késett, már megint lerobban. Ez ámblok nincsen. Na ebben a millióben próbáld megoldani a téli időszakban, mindez télen megtromfolva, mínusz 10, mínusz 12 fokos hidegben, hogy beérnek a gyerekek az iskola kezdésre.
1: Sötétben.
0: Hát igen, ez
1: ugye mert hogy ezért ebben küzdünk elég rendesen, hogy akkor próbáld meg felébreszteni a gyermeket.
0: Nekem volt egy kedves osztálytársam, aki Kukjából járt le Beregszázba a hatos iskolába, ahol mai Horváth Anna intézményünkben, egy kedves iskolám, és meghökkentő volt, télen is megérkezett a fiatal lány, és azért gondoltam, hogy 6 kilométeres sétát, amikor fénynyolcon be kellett érni a suliba, ez elképesztő egy irányba, aztán frissen üdén inkább pontosan 3 perc és 30 másodperc laktam a Horváth Anna intézett iskolától, és neki ez a 6 kilométer egy irányba lefelé még csak, de aztán felfelé kellett ugyanezt megtennie.
1: Ukrania. És utána jöttek a házi feladatok.
0: Ja, és akkor jön, hogy miért fáradt a gyerek. Hát ezt ugye izgalmas dolog volt megélni. Sokan éltek ebben, sőt a magyar gimiben, amikor jártam, akkor pedig rengetegen jártak vonattal, és 5 óra 20 perckor felszállt a vonatra.
1: Mert a vonat nem vár.
0: És a vonat nem vár, és ez nem 100 évvel ezelőtt volt, hanem mondjuk egy 25 évvel ezelőtt, és ő mire beérte, itt megtanult mindent, könnyebb volt neki az időben.
1: Aztán... Igen, neki mozgó iskolai órája volt, tehát a nem online, offline volt, de hogy neki volt egy külön classroomja.
0: Igen, a biztonsági őr után ő volt az első, aki megérkezett az iskolába, sok éven keresztül, hát kitartás is, és akaratot az biztosan felszerette ennyi év alatt, amikor ilyen korán kellett kelni, hogy eljusson valaki iskolába. Bár én most is felvettem múltkor egy családot, egy anyukát és egy gyermeket, és elmondta, hogy igazából ők felkelnek az egyik egyik buszhoz, bejönnek Beregszázba a buszállomás, és onnan mennek egy másik busszal, hogy kimenjenek Beregszáz külsőre, és oda jár a gyerek iskolába. Mondom, nem rossz. És ezt a két kört vissza kell tenni, amikor iskolába akarunk menni.
1: Ilyen szempontból felbecsülhetetlen értékű, amikor a gyermek ott tanulhat, ahol él. Tehát mondjuk az, hogy néhány utcát odébb menni, vagy hát adott esetben, hogyha Beregszáznak a központi részét veszük, mert az iskolák nagy része itt van a központnak a környékén. Tehát innen
0: bár... 10-es iskola mondjuk az teljesen a közepén.
1: Jó, de mondjuk azt kevésbé tudom elképzelni, hogy valaki Ardóból jár a 10-esbe.
0: Én viszont ismerek Ardó... aki valaki Jánosiból jár a 10-esbe. Fincsi!
1: Jó, iskolabusz.
0: Igen, és az igen. Nincs.
1: Mondjuk legalább addig az utak elég jó karban vannak tartva, tehát viszonylag hamar el lehet jutni. Nyilván kell egy nagyobb logisztika, hogy hogyan hangolják össze a diákoknak a mozgását. Hát igen, koránkelés. Hát a mi időnkben ugye 7:30-as volt a kezdés, mint most is. Most már vannak olyan eltérések az iskolabuszok miatt, hogy néhány osztálynak néhány perces, 15 perces, 30 perces eltolódással kell indulni. Hát amit még nem feltétlenül látok át én szülőként, hogy akkor mikor is fog befejeződni az iskola, mert hogy az étkeztetésnek a folyamata, mint olyan tegnap elkezdődött, de hát tegnap még az ünnepi menü és az ünnepi menetrend volt, tehát hogy ez a része hogy fog majd tolódni, vagy mikor fognak végezni mondjuk a felsősök. Hát én itt ott 9-10-11. Osztályban az tényleg már egy munkanap, és hát abba gondoljunk bele felnőttként, vagy szülőként, hogy hát onnan jön még a házi feladatoknak az időszaka. Tehát, hogy a diákjaink ilyen 14-5-6 évesen, 7 évesen Hát nem csak egy komplett munkanapon vannak túl, hanem még arra is ráhozunk, tehát kicsit türelem, vagy okosabb logisztika, okosabb időbeosztás odahaza.
0: Igen, én ezelőtt vagy 20-valahány évvel voltam Magyarországon egy családnál is, és délután 5 órakor jött meg a másodikos alsós iskolába járó gyermek, és mondom, most jön haza a gyerek 5 órakor. És mondta, hát igen, mert edáig tartanak a foglalkozások, napközén, és akkor 5-8 óra, hanem inkább igazából már szinte 9.
1: Annyi.
0: És aztán eltelt ennyi év, és az én gyerekem is néha 5 órakor jön haza, úgyhogy elképesztő, hogy valóban ez a 8 órát ledolgozza, és ő még azért hozzááll legalább egy másfél órás otthoni házi feladatkészítéshez, ami biztosan jó hatással van az idegrendszerére. Na hát ez egy másik
1: nyugodtabban
0: tészta.
1: Alszik.
0: Erről még fogunk mindenképpen beszélgetni a közeljövőben. Nyugodtan írjátok meg, hogy ti hogyan jártatok iskolában, mennyire volt megoldva a tömegközlekedés, mennyire volt a séta télen, hóban, ott igazi jó cipő nélkül. Tényleg működőképes. Én Huszti Sanyi bácsi Málinki robotot megjárt beregszászi lakosnak, tanárnak az elmondásaiból emlékszem arra, hogy ő tanárként azzal kezdte, hogy szekeres fogadott reggel, amikor hó volt, és kiment a diákokhoz, és felszedte egy szekérrel a gyerekeket, mert neki nem volt cipőjük, csak lyukascipőjük volt, és nem tudtak a hóesésben bejönni iskolába, hogy aztán rájött az első 2 nap után, amikor üres volt a terem, csak 2 gyerek volt, hogy muszáj vagyok kimenni értük, mert akkor nem lesz tanítás. Úgyhogy volt erre is precedens Beregszászban. Írjátok meg, hogy a ti gyerekkoratokban milyen volt ez, és mennyire volt egyszerű eljutni az alma materbe, és hogyan kellett elképzelni mondjuk a logisztikát, hogy mennyi időbe tellett meglátogatni az iskolát.
1: Így, hogy ezeket mondod, nekem az egyik legérdekesebb élményem, ami iskolával kapcsolatos, bár jó magam nem jártam ebbe az iskolába, de múzeumként láttam az alsó kalocsait, és ott az a valódi fagerendás, fából faragott padok, azok tehát maga a milliója, maga az, amiben benne voltál, hogy rögtön a tanár ott lakik, hiszen hát ő se tudott volna bejárni mindig, és akkor ott fűtött, ott élt, és akkor mellette jöttek a nebulók, ami 1-4 osztályig, és mindenkit egyszerre, tehát így tényleg, mintha egy fekete-fehér filmvetítésbe csöppennél bele. Mégis tanultak, mégis tudtak, mégis ember lett belőlük, tehát hogy... túlélték? Mondhatnánk
0: igen,
1: is.
0: Igen. Sőt, megerősödtek szerintem. Abszolút. A kárpátaljasi életérzés egyik fontos rész, hogy gyerekkorban erősödj meg, hogy majd a felnőtt kornak a kihívásait örömmel tud majd fogadni. No, ezeket a kommenteket is várjuk szeretettel. Írjatok 095-709-709 7-es SMS Viber számunk. Írjátok meg, hogy ti hány perc alatt jöttetek be a suliba, mondjuk itt téli időszakban, vagy éppen hogyan indul a mostani 2026-os szezon.
1: És mennyire volt igaz a ti osztálytársatokra, aki ott lakott az iskola mellett, és tényleg ő késett a legtöbbet. Volt-e ilyen?
0: Igen, jó, nagyon jó gondolat ez. No, aztán mai témáink, több témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. A tegnap előtti napon láthattuk, hogy 260 Ukrajna 10 megyéből lévő gyermek táborozhat a Rákóczi Szövetség köszönhetően a Rákóczi újhelyi táborában. E kapcsán a Rákóczi Szövetség elnökét szeretnénk megszólaltatni egy kapcsolás keretén belül Csáki Csongor, de mindenképpen szó lesz majd a 2026-os nyári szezonról. Több mint 1500 kárpátaljai diák táborozott a Rákóczi Szövetség által, illetve azon iskolatáskákról, amely Kárpát-medencéből 10 000 magyar iskolát kezdő diák számára jutott már el. Erről is kérdezzük majd a szervezet elnökét, illetve még egy beszélgetést szeretnénk összehozni. Záhony polgármesterét kerestük fel, Meci Lászlót, aki nem olyan rég vehetett át állami kitüntetést a háború kezdetétől kezdett lévő humanitárius tevékenységnek a megszervezésére. Záhony egy olyan gócpont volt, ahol 1,3 millió ukrajnai menekült indult át, vagy jutott át Európába, és ők biztosan találkoztak ezzel a hatalmas tömeggel, ennek a munkának az apropóján, illetve ennek a munkának a elvégzése révén kapta meg ezt a díjat.
1: Szóhagynyisnyi Hosszínási Peredácsi, Csongor Csáki, Prezident Spilke Rákóczi, Tá László Helmeci, Miszkei Holová, Miszta Záhony.
0: Érdemes mindenképpen velünk tartani, 10 óra 25 perc, várjuk a kommenteket és a határinformációkat is, 0957097097-es SMS Viber számunk. Tartsatok a különkedés szerdai adásával, itt a Púzus Rádió irodásában. A háttérben Azariák énekkel, ez pedig a Három Korty.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 10 óra 36 perc van, köszöntjük a most adagozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, velünk van Éva, a derű szerdai napot kívánok, sok muzsikával, sok jó muzsikával, drága Beregszáz, köszönjük szépen. Katona és Istentől való megáldott, meghitt harmonikus, békés napot kíván mindenkinek, hajrá szeptember 2-a, Erika is velünk van, áldott szép szerdai napot kívánok, egy mosoly, egy kedves szó, lehet, hogy szebbé teszi valakinek a napját, mindenkinek áldott napot. Külön köszönjük, ha értünk nekünk, 095-709-7097-es SMS Viber számunk, fent vagyunk a livestreamen, és külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, így még több emberhez tudunk elérni. És ha már szeptember 1-i iskolakezdés, és már ha iskolatáskák, akkor pedig kicsit beszélgessünk egy újabb témával. Izgalmas kapcsolást szeretnénk összehozni a perceken belül.
2: A vonal másik végén köszöntjük Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét. Szörnyi Námi Nazvescu, Csongor Csáki, Prezident Spilke Rákóczi. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket.
3: Tökéletesen, én is szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Bár most már az ősz második napjánál járunk, de a Rákóczi Szövetség tábor központjában folyamatosak a táborok, és éppen 260 diák érkezett Ukrajna 10 megyéből az elmúlt napokban, és ők vannak a tábornak a lakóiként. Meséljünk ennek a tábornak a hátteréről, nem első alkalommal érkeznek Ukrajnából diákok, egy visszatérő közösség lehet ez már.
3: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyanúgy mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt. Viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké. Ez most már így van harmadik éve, hogy ilyenkor olyan diákokat fogadunk az ottani hivatalos szervek és a ungvári főkonzulátus, magyar főkonzulátus közreműködésével, akik valahol valamiért talán a legjobban rászorulnak arra, hogy egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, és hát nagy szeretettel vártuk ide a gyerekeket. Olyan kárpátaljai diákok, egyetemista diákok vannak itt velük, akik jól beszélik az ukrán nyelvet is, és hát az elmúlt, most már ugye a harmadik napja zajlik a tábornak, azt látjuk, hogy fülig ér mindenkinek a szája, és ez a legfontosabb, hogy érezzék azt, hogy jó helyen vannak, biztonságban vannak, és a mi dolgunk pedig az, hogy megpróbálunk minél több szeretetet adni ezeknek a gyerekeknek.
1: Mit kell tudni a helyszínekről, honnan érkeznek a kapcsolatban, ha Beregszáz, illetve az ungvári főkonzulátus és konzulátusok vannak helyi szervezőként, mit kell tudni a helyszínekről, kik ők?
3: Ezek a gyermekek, ahogy elhangzott szerkesztő úr felkonferálásában is, Ukrajna 10 megyéből jöttek. Vannak itt gyermekek Hersonból, vannak Szumiból, vannak Lemberg környékéről, és hát is lehetne sorolni a többi megyéjét, térségét, régióját is Ukrajnának. Ugye körülbelül az jelenti, hogy 20-25 gyermek jött egy-egy régióból. Vegyes a korosztály is, vannak felsőtagozatos gyermekek, vannak olyan diákok is közöttük, akik már talán középiskolások. Nagyon sokféle helyzetből jöttek ezek a gyermekek, nagyon sok mindent hoztak a hátizsákjukba. Mi ebben nem is akarunk mélyebben belenézni. Mi azt szeretnénk, hogy itt érezzék jól magukat, érezzék azt, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol odafigyelnek rájuk, ahonnan itt jó érzéseket kapnak, ahol reményünk szerint sok szeretetet tudnak kapni. És hát ez a hét is úgy van összeállítva a programok tekintetében, hogy rengeteg mozgás van benne, tánc, sport, kirándulás, mennek a Füzéri várhoz, mennek sárkányhajózni, van itt egy nagyszerű medence, sportpályák, de meglátogatta a gyermekeket Ukrajna magyarországi nagykövete, járt itt a kárpátaljai oktatásnak a főosztályvezetője, az országgyűlésnek az ukrán szószólója. Itt volt Bacskai főkonzul úr, aki szintén köszöntötte a gyermekeket, de hát emellett kézműveskednek, ijászkodnak, minden olyan dolgot csinálnak, ami a jó táborhoz hozzátartozik. Próbálunk olyan ételeket főzni nekik olyan mennyiségben, hogy véletlenül sem maradjanak éhesek, és hát reméljük, hogy feltöltekezve egy nagyon szép élménnyel tudnak majd innét hazatérni. És én azt gondolom, hogy ami a gyermeknek jó, és hogyha hazamegy és elmeséli, akkor az a családjának is örömet okoz, meg a tágabb környezetének is. És én azt gondolom, hogy ez a két nép, a két ország közötti barátságot is a népi diplomácia szintjén biztosan erősíteni tudja.
1: Elképesztő az az információ, amikor először érkeztek hozzánk, belső Ukrajnából menekültek, hogy egyáltalán nyugodtan tudnak aludni éjszaka, az egy fantasztikus kegyelmi ajándék számukra, mert nagyon sok ideje már a légiriadók miatt nem tudnak nyugodtan éjszaka aludni. Lehet, hogy már csak ebből a megközelítésből is hatalmas ajándék, hogy önöknél lehetnek több mint 260-an.
3: Ez biztos, hogy így van. Azok a gyerekek, akik Herszonból érkeztek ide, elmesélték, hogy 5-ször vagy 6-ször kellett átszállniuk a vonaton, sőt azt is elmondták, hogy volt egy olyan szakasza az utazásnak, amikor a vonat megállt, és ki kellett menekülniük a vonatból a mezőre, majd egy órával később tudták csak folytatni az utazásukat. Tehát egészen biztos, hogy ezek a gyerekek sok mindent megéltek, és sok mindenféle szorongás és mindenféle érzések lehetnek bennük, viszont ez a hét itt Sátorra helyen arról szól, hogy jól érezzék magukat, és próbálják meg egy kicsit háttérbe szorítani mindazt, amit otthon hagytak.
1: A Rákóczi Szövetség tábor központja gyakorlatilag mondhatnánk, hogy a világ magyarság számára egy találkozó hely, mert nem csak a Kárpát-medence magyarsága tud kapcsolatokat építeni, pihenni, feltöltődni, hanem szinte a világ magyarsága különböző részeiről el tud ide jutni, és egyfajta kapcsolódási pont lehet a nemzetrészek között. Milyen volt az idei nyár?
3: Hát ez egy nagyon nagy forgatag volt, amit magunk mögött hagytunk a június 4-i nemzeti összetartozás napján. Itt eldördült a startpisztoly képletesen a táboraink előtt, és 20 ezer fiatal, közel 20 ezer fiatal fordulhatott itt meg 30 országból. Az volt a közös bennük, hogy mindenki beszélt magyarul. Ahogy említettem, körülbelül 1500 kárpátaljai gyermek is volt itt, de voltak itt Új-Zélandtól egészen Kanadáig, meg Izraeltől Buenos Airesig, de az egész Kárpát-medence magyarsága is itt volt, és a természetesen a táborozóinknak a nagy része magyarországi gyermek volt. Voltak itt olyan középiskolás táborok, amelyek összegyűjtötték a világ magyarságát, voltak itt anyanyelvi táborok, amelyek a szórványban, illetve a diaszpórában élő gyermekeknek szóltak, de volt egyetemista tábor, tanártábor. Próbáltuk az egyes korosztályokat is valahogy egymás mellé rendezni ezekben a táborokban, és hát minden héten gyakorlatilag 900 gyermek adta itt egymásnak a kilincset, ami egy nagyon nagy kihívás volt, és köszönettel tartozunk a szülőknek is, a kárpátai szülőknek is, akik ránk bízták a gyermekeiket egy-egy hétre, és annak a nem kevés egyetemista fiatalnak, köztük is nagyon sok kárpátaljai fiatalnak, akik itt voltak velünk egész nyáron, és segítettek ezeket a táborokat lebonyolítani, mert ahhoz, hogy ezek a táborok jó hangulatúak voltak, ez kellett az ő dinamizmusuk, meg nyilván a korosztályi közelség a kommunikációhoz, és a sikere talán pont ez volt a táboroknak, hogy a fiatalok készítették a programokat, meg vezényelték le a táborokat a még fiatalabbakkal.
1: Szeptember van, a tanévkezdés után vagyunk, és azért fantasztikus ajándéknak tartom én magam szülőként, hogy gyermekeink, akik első osztályban mennek, azok a Rákóczi Szövetség által ajándékozott táskát kapják meg minden évben. 2026-ot írunk, hogyan sikerült ez az ajándékozó program ebben az esztendőben?
3: Ugye az iskola elosztási programja a Rákóczi Szövetségnek, most már azt mondhatjuk, hogy több mint 3 évtizedes program. Ez a legfontosabb ügye a Rákóczi Szövetségnek, talán ez van a legmagasabbra írva azon a zászlón, amit a Rákóczi Szövetség 1989-ben kitűzött, mégpedig az, hogy minden olyan család, aki nem Magyarország területén él és beszél magyarul, az lehetőség szerint magyar iskolát válasszon a gyermekének. Ezért végezzük a különböző iskolai kampányainkat, a bátorításainkat, amelyeket a szülőknek küldünk, ezért foglalkozunk az óvónőkkel, a tanítókkal, ezért igyekszünk megkeresni az újszülötteket, és hát ilyenkor a szeptemberi iskola kezdéskor pedig arra törekszünk, hogy megköszönjük a szülőknek, a családoknak azt, hogy a gyermeküknek a magyar iskolán keresztül a magyar jövőt is választották. és hát mi azt gondoljuk, ezt nem lehet elégszer megköszönni, és eléggé megköszönni, és hát ennek a köszönetnek minden évben része az a magyar adófizetőknek köszönhetően, hogy egy jó minőségű iskolatáskát tudunk ajándékozni 10 000 olyan gyermeknek a Kárpát-medencében, aki magyar iskolába lép, és hát szeretnénk eljuttatni majd a következő hetekben azt a szimbolikus ösztöndíjunkat is a családoknak, szülőknek, amivel pedig szeretnénk szintén demonstrálni azt, hogy ez a döntés, amit meghoztak, ez nem csak nekik, a családnak és a iskolának volt fontos, hanem az egész tágabb értelemben vett magyar társadalomnak, magyar nemzetnek is.
1: 30 év munkájáról beszélünk, mi magunk is érezzük a bőrünkön ennek a pozitív hatásait. Hogyan látja ennek a sok évi tevékenységeknek a gyümölcseit?
3: Hát én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik adott esetben velünk táboroztak a nyáron, azok azért lehettek itt, mert magyar iskolában jártak. Hogy azok a tanárok, akikkel itt mi találkozhattunk, és megköszönhettük nekik a munkájukat, ők is nagyon fontos szövetségesei ennek a munkának. És hát érdemes néha föltennünk azt a kérdést is, bár ez egy filozófiai kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha nem történt volna meg az, ami megtörtént, ha az a sok-sok jó érzésű ember nem fogott volna össze, és nem tette volna azt, amit tett az elmúlt időszakban, akkor valószínűleg a közösségeink, a helyzetünk az teljesen más lenne. És tudom, így is van nagyon sok kihívás a demográfiában, az elvándorlásban is sorolhatnánk meg annyi nehézségét a magyar közösségeknek, akár Kárpátalján, akár más részein, a Kárpát-medencének, vagy akár a nagyvilágban, de azt gondolom, hogy érdemes megbecsülnünk is azt, ami van, és érdemes néha megköszönni egymásnak is, meg a gondviselésnek is azt, hogy azt, amit elértünk, az egy fontos dolog, és nem tudhatjuk azt, hogy amit egy-egy fiatal gyermek kap egy találkozásban, egy élményben, amit elvisz magával, adott esetben egy életre szóló emlékben, az aztán hogyan tudja az ő egyéni életét is segíteni, illetve hogy a találkozásokból, a barátságokból aztán mennyi minden tud a később életükben keletkezni. Hát talán ezek azok a gondolatok, amelyek miatt azt hiszük, hogy amit a Rákóczi Szövetség is tesz, az egyfajta befektetés a jövőbe, és mi csak megköszönni tudjuk minden támogatónak és minden jogakaró együttműködő munkásunknak, segítőnknek, akár Kárpátalján, akár máshol, azt, amit ebben a Rákóczi közösségben tesznek.
1: Szeretném megköszönni, hogy időt szánt ránk, és hogy beszélgetettünk a témáról, de azt mindenképpen megjegyezném, hogy érezzük, hogy gondolnak ránk, és itt jobb nekünk a munkájuk révén. Köszönjük szépen, sok erőt és áldást kívánok az életére munkájukra.
3: Minden jót kívánok én is minden kárpátaljai embernek. Isten áldjon Önöket.
2: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Ungváron rendezték meg a kadett korosztályú szambó kupát, ahol a fiatal sportolók az ország számos régiójából két napon át küzdöttek a csapatverseny elsőségért. A rangos viadalra az egész országból érkeztek versenyzők, hogy megméressék magukat a tornán, adta hírül Oleg Cinyik, a Kárpát-tal

0: reménytől.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 11 óra 17 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket, 095-709-709-et az SMS Viber számunk aktív, itt várunk technikai közérök információt, egészen 12 óráig vagyunk, veletek ez a szerdai adásunk, és várunk technikai infók mellett határinformációkat is, nyugodtan írjátok meg, hogy milyen határon vagytok, és milyen sorral találkoztok éppen. Illetve mondok egy telefonszámot, van mód lehetőség reklámozni a Pulzus Rádió éterén keresztül, nem kell más tenni, mint tárcsázni a telefonszámunkat, és már is segítőkarral találkoztok majd. 0667849950 0667849950 hívjatok bátran, terméket, szolgáltatást, vállalkozást örömmel hirdetünk az FM 92.1 éterén keresztül. És aztán pedig megyünk is tovább a kitekintő rovatunkkal.
3: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
2: Hát, hölgyek és urak, akik a csigákat csak enni szeretik, vagy éppen azt sem szeretik, azok mindenképpen fogják be a fülüket, de több csigafajt találnak fel napról vagy évről évre, mint gondolnánk a világon, és az egyiket pedig egy magyar kutatóról neveztek el, mégpedig Pál Gergely Barna világszerte ismert malakológus, azaz csigakutató nevéről nevezték el az egyik legújabb felfedezett csigafajt, márpedig a neve úgy hangzik, hogy Diharosz Pál Gergely.
4: Igen, nagyon szép a kiejtésre, de ez még latinból is érthető, pedig ugye egy holt nyelvről beszélünk, viszont amit felfedeztek, az nagyon is élő. De azon gondolkoztam, hogy csigáknak a felfedezése, tehát bizonyára, nem is tudom, bizonyára van ennek a csigának háza? Tehát nem
2: igen, kell igen, nagyon picike kis csigáról beszélünk, ez egy pici csiga, van picurka kis házikója, másfél-két milliméter magas házikója van, úgyhogy nem egy giga nagyon nagy, de icike-picike, viszont ő az első magyar névre hallgató. Csiga, valaki találkozik Brexászban valahol egy ilyen, nyugodtan nézze meg majd, és hozza be nekünk mindenkit.
4: A csigák várják, hogy fedezzetek már fel, mert én itt vagyok egy helyben, nem fogok sietni, de ti gyertek ide hamarosan.
2: Igen, a érdekessége fontos, hogy megnyitunk, ez a csiga nem vidékünkön származik, és hát elmondhatjuk, hogy igazán sokat kell utaznunk hozzá. Maga a magyar kutató egyébként erdélyi származású, és legalább 300 új csigafajt regisztrált be világszerte, ami egyébként kiemelkedő munkásságot jelent világviszonylatban is, és ezért gondolták a barátai Laosz területéről, hogy ő méltóan megkaphatja ennek a nevét, úgyhogy egy igazi csigát neveztek el erről. Ugye Diharosz Pál Gergelyem, azon gondolkoztam, hogyha én lennék ilyen csigakutató, akkor hogyan neveznék ezt a csigát, hogy Diharosz Birta Zoli? Furcsán cseng, de lehet, hogy
4: Diharosz Púzus Rádió, vagy attól függ, hogy miért tudjuk beazonosítani. Egyébként tényleg, tehát önmagában, hogy minek nevezzelek, mondhatnánk, hogy a kérdés Shakespeare után szabadon, mert hogy a rózsa bármilyen illatos, és tudnánk folytatni a szonettet, de hogy valóban hogyan is adunk nevet mi alapján. Egy nagyon érdekes történet van a lámáknak a kapcsán, bár úgy néz ki, hogy csak egy városi legenda, de Carl Linné, aki a rendszertannal, ezt az igazi latinos besorolással, a két névnek a megalkotásával foglalkozott, hogy mit hova lehet sorolni, na róla tartják azt, hogy volt egy láma, és hogy a láma miért pont láma lett, hát nagyon érdekes a felvezetés, mert hogy hát megkérdezte a helyi dél-amerikaiaktól azt, hogy ez most mi, ami azon a spanyol nyelven úgy hangzott, hogy láma, és hogy hát akkor ez a láma. Tehát, hogy a kérdést fordították le, bár úgy néz ki, hogy ez csak egy városi legenda, de valóban, hogy tudós ember gondolkodik, mi is legyen a neve.
2: Egyébként érdekessége, hogy én azt gondoltam, hogy ma már azért ilyen felfedezünk dolgokat, a golyóstollat, vagy nem tudom, a gyufát, azért nem olyan egyszerű dolog, viszont állatfajokat 16 000-et találnak évente. Egy óriási szám, és ugye nem Beregszászban vagy Beregszászi kistérségben a Kelemenhegyre kell gondolni, vagy a Kukja, vagy nem tudom, a Dédajtó alján, hanem azért el kell oda mozdulni, vagy nagyobb dolgokat találjunk, de legalább 7 000 fajt találtak a világ legmélyebb pontján, a Mariannárokban, elkezdtek süllyedni, aztán egy csomó olyan állat jött velük szemben, akik sosem álltak,
4: még
2: sosem regisztráltak. Úgyhogy meghökkentően nagy mennyiségű állatfajt nem ismerünk, és legalább 25 000 gombafajt satszolnak a tudósok, amelyeket szintén nem ismerünk, és még mindenképpen itt van egy másik merítés, de azért meghökkentő, hogy...
4: És azokat még le kell tesztelni, tehát minimum, hogy milyen csoportba sorjuk, ehető vagy nem ehető.
2: És érdekesség, hogy ezekben a kutatásokban nagyon nagy befektetők az úgynevezett orvosi gyógyszeripari cégek, ahol keresnek olyan fajta vegyületeket, anyagokat, ami a természetben fellelhető, és tesztelik ezeknek az ismert gombáknak, különböző csúszómászoknak a tulajdonságait, mint a filmekben, és valóban az a cél, hogy valami olyan dolgot találjanak fel, ami bizonyos értelembe véve jó alapja lehet majd különböző orvosi gyógyszerészeti kutatásoknak. Úgyhogy van cél, van támogatói közeg, úgyhogy a 16 ezer feltalált, vagy újra regisztrált valamilyen fajta élő faj azért meghökkent, hogy ez ma is megtörténik évről évre.
4: Ők most már copyrightosok, védelem, vagy szabadalom, hát szabadalom nem, de igen, valamiféle védelem, vagy egyéniség bélyegzi őket. Pál Gergely, jegyezzük ezt meg.
2: 11:23 perc van ebben az órában, egy újabb kapcsolással szeretnénk tovább menni. Ha minden igaz, akkor Záhony polgármesterét tudjuk elérni egy kapcsolás keretén belül. Helmeci Lászlót kerestük meg. Témánk pedig a most megkapott, augusztus végén megkapott ukrán állami kitüntetés, amely Záhony lakosságának is szól többek között. A háború idején töltött hatalmas segítség, amelyet több mint 1,3 millió ember a fogadás, illetve a tranzit funkcióját betöltő munkája révén jutott el a Záhony polgármesteréhez.
4: Őt kapcsoljuk majd vonalba.
2: Megyünk is tovább, zenével folytatjuk, By Alex énekel és Lábas Viki a különkedés műsorában.

0: FM 92.1. Búzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 и 1 FM.
1: 11 óra 34 perc van, köszöntjük a most adatkozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Ez a különkedés műsora, egészen 12 óráig vagyunk veletek, és hogy ígértük, egy újabb beszélgetésre megyünk tovább.
2: A vonal másik végén köszöntjük Helmeci Lászlót, Záhony polgármesterét. Szörnyi znamy nazviasku, László Helmeci, Miszkei Holová, Miszta Záhony. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket?
3: Igen, jó hallom, üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ebben az esztendőben épp augusztus végén szolgálatért állami kitüntetés harmadik fokozatát adományozta Vlagyimir Zelenszkij ukrajna elnöke önnek, mint városvezető a Káborúban betöltött szerepük kapcsán a szociális munka terén. Elsőkörben engedje meg, hogy gratuláljunk ehhez a díjhoz.
3: Köszönöm szépen. Ez a díj ez nem csak engem illet, hanem ezt az állami közösséget, aki ezt a tevékenységet a háború óta végzi, végezte.
1: Mit kell tudni ennek a történetnek az elejéről? Lassan már 2026-et írunk, ez az ötödik év, viszont az legeslegén teljesen szokatlan volt, furcsa volt, hihetetlen volt. Hogyan indult ez a tevékenység, ez a munka, ez a feladat?
3: Hát az első órában azért még mi sem tudtuk, hogy milyen feladat előtt állunk. Ez nekünk nagyon-nagyon új volt. Egy Záhony, nem tudom, mondom, ismerős Beregszász környékéről, ez egy kis település, egy 4300 fős település, aminek ez nagy kihívás lett, ez a háborús menekülteknek az ellátása. Reggel már hallottuk a hírekben, hogy történt ez a támadás, és körülbelül dél körül volt az, amikor már világos volt, hogy itt ebben nekünk feladatunk, meg munkánk lesz, és akkor kezdtünk el szervezni egy olyan lehetőséget, hogy az ide kerülő menekülteknek tudjunk biztosítani valamilyen ellátást.
1: Hogyan nézett ki az első, mondjuk így, hogy érkező tömeg, kik jöttek, miért jöttek, mit kellett tenniük?
3: Hát elsőként azért a távolság miatt a kárpátaljai térségből érkezett több ember. Nekünk azért erre nem volt anyagi eszközünk, hogy ezt az ellátást megcsináljuk, ezért a lakosság segítségét kellett, hogy kérjük. Én egy Facebook posztban kértem az állami lakosságtól takarókat, élelmiszert, matracokat. Ez körülbelül 1 óra körül történt 22-én, és 6 óra körül már a művelési házban be tudtuk rendezni egy 100 férőhelyes szállást. Mindezt helyi adományokból, mi központi segítség nélkül. Úgyhogy azért is mondom, hogy ez a díj, amit mi kaptunk, azért ez nem csak a személyemnek, vagy nem a személyemnek szól, hanem ennek a közösségnek, aki összefogott és dolgozott.
1: Az első hetek, hónapok miről szóltak?
3: Főként a költözésről, mert kezdtük a Műöldési Házban a menekült ellátást, aztán átkerültünk a szakközép, a helyi középiskolába, ahol bevezették az online oktatást, és körülbelül áprilisig tudták ezt az online oktatást végezni. Vissza kellett jönni a diákoknak, úgyhogy áprilisba újra költöztünk, akkor pedig egy használaton kívüli általános iskolában rendeztünk be ott már egy 200 férőhelyes szállást. Főként Záhonyban nem az volt a jellemző, hogy itt maradtak a menekültek, hanem ilyen egy-két napos itt tartózkodás után indultak tovább általában Budapestre vagy Nyugat-Európába. Volt ugyan, aki több hetet is eltöltött nálunk, az valamilyen papírra várt, vagy valamilyen ismerőse várt, de jellemzően az volt a jellemző, hogy egy-két éjszakát töltött nálunk, és aztán megfelelő információval elindult tovább Nyugat-Európa felé.
1: Óriási feladat volt az önkéntesek szervezése is, mert ugye ennyi embernek a fogadása, az rengeteg ember kell.
3: Ez is igen nagy feladat volt, mert volt, amikor nagyon sokan voltak, volt, amikor nagyon kevesen voltak. Elég kampányszerűen jöttek a városon kívülről a segítők. Nagy segítségünkre volt a református szeretett szolgálat, ő itt volt körülbelül 3 évig. Még aztán, amikor elkezdődött a háború, nagyon sok főként ilyen egyházi karitatív szervezet segítségét tudtuk igénybe venni, és azon kívül volt nagyon sok civil is, aki csak hallotta, hogy probléma van itt a térségben, és elindult és hozott adományokat, és itt maradt dolgozni is. napokig, hetekig. Sőt, volt egy nagyon jó, kedves történetünk, egy harkovi diák, Ammol Gupta, szerintem ő is sokszor megjelent a sajtóban, ő egy indiai származású orvosta hallgató volt Harkovban, az első héten érkezett hozzánk, és itt ragadt, és tavaly áprilisig volt itt velünk Záhonyban, és most hazaköltözött Indiába.
1: Mennyire változtatta meg az életét a településnek a 2022-es februári pillanat? Mennyire kellett átszervezni a hétköznapokat? Említette, hogy online oktatásra ment át a tanintézmény az iskolában. Mennyire változott meg, és mennyire formált át az ott lévő embereknek a hétköznapjait?
3: Hát szerintem nagyon sok minden történt ebben a 2-3 évben. Egy az, hogy változott a szemlélet az embereknek. Én azt gondolom, hogy mindenki azt látta, hogy segítségre van szükség, és segíteni szeretett volna. Nagyon sok külföldivel találkoztunk, Záhony egy Magyarország szélén lévő kis település, ahol szerintem ennyi nációt, ennyi nemzetiséget nagyon ritkán láttunk, sőt volt, aki még nem is látott mondjuk színes bőrű embert, és akkor az, amikor megjelent ugyancsak valami egyetemről érkezett egy 200 fős nigériai csoport, azért az elég kultus sokkot okozhatott olyan embereknek, akik még nem találkoztak külföldiekkel, de jól fogadták, és én büszke vagyok a városomra, hogy ilyen befogadó és toleráns volt ebben az időszakban.
1: 2,5 éves aktív időszakról beszélünk. Hogyan változtak, és mikor kezdtek el változni a feladatkörök? Mert azért az idő múlásával más és mások lettek az igények.
3: Hát az elején főként az volt a probléma, hogy megrémült emberek érkeztek, tehát nem is inkább a élelem vagy a ruházat hiányzott nekik, hanem az, hogy biztonságot tudjunk nyújtani. Erre nagyon nagy segítségünk volt az, hogy Záhonyban sok a kárpátaljai lakó, aki két nyelven beszél, és ez a nyelvi probléma ez nem okozott problémát. Szerintem ez nagyon nagy segítség volt, hogy a menekültek ez a saját anyanyelvén tudtak szólni. A bizalmat kellett felépítenünk, mert azért már abban az időben is megvolt az a kis konfliktus Magyarország és Ukrajna között, ahol akik mondjuk a belső Ukrajnából érkeztek, nem igazán tudták, hogy hova érkeznek, nem igazán tudták, hogy milyen fogadtatás várja őket itt, és nekünk ezt a kis falat kellett lebontanunk, és azon, hogy az egész jól is sikerült. Tehát egy-két jó szó, vagy egy gyereknek adott csoki, vagy játék után érezték, hogy jó helyre kerültek, és biztonságban vannak. Szerintem ez a legnagyobb érdeme a itteni menekült ellátásnak.
1: Ha vannak-e számok, milyen tömegről számolhattunk be 3,5 év alatt?
3: Hát hivatalosan konkrét számot nem tudok. Én annyit tudok, hogy olyan körülbelül 1,5 millió ember volt az, aki Záhonyon keresztül jutott el Magyarországra, vagy Nyugat-Európába. Ebben természetesen vannak olyan visszatérő utasok is, akik nem csak menekültek voltak, ez a hivatalos vasúti vagy határ létszám. Ennek gondolom azért a jó kétharmada olyan ember volt, aki a háború miatt menekült, és talán nem is jött még azóta vissza.
1: Beszéljünk kicsit a segítségnek a nyújtásáról. Kik álltak Záhony mögé, kik voltak azok a szervezetek is, ahol megérkezett a segítség?
3: Hát az első hetekben, első két hétben azért itt magunkra számíthattunk is a környező településekre, valamint az országból az olyan önkéntes civil szervezetekre, akik azt érezték, hogy segítségre van szükségünk. Aztán olyan két hét után kapcsolódott be úgy igazán aktívan a magyar állam, amikor már ide vezényelték a katasztrófavédelmet, kaptunk az ellátáshoz anyagi segítséget, tehát a menekült ellátásra kaptunk egy bizonyos állami normatívát, amiből a ellátásukat, a szálláshely fenntartását kellett biztosítanunk, de nagyon nagy segítség volt az a sok civil adomány, az a sok civil segítő, aki jelen volt a helyben. Nélkülük biztos, hogy nem tudott volna ez így működni. És természetesen az állami helyi emberek, akik türelmesen végezték ezt az ellátást.
1: Milyen kapcsolat van most az elmúlt évek, hónapok után Ukrajna különböző városaival. Van a testvérváros, akit Kárpátalján, illetve látunk Mészoplot is avattak Záhonyban.
3: Csappal régi kapcsolatunkban, Csap régen is testvérváros volt a településünknek, és a idei évben vettük fel a kapcsolatot a Herson megyei Vilozerkával, tőlük már most voltak is gyerekek, egy hét táborosztatást tudtunk nekik biztosítani a városunkban. És természetesen nagyon sok ukrajnai ismerősünk, barátunk lett az elmúlt időszakban. Záhonyon keresztül nagyon sok segélyszállítmány jutott el Ukrajnába, és ezáltal találkoztunk kinti szervezetekkel is. És nem csak Ukrajna, hanem én azt gondolom, hogy a világ minden országából érkezett segítő, és azok mind a megismerték Záhot, és a jó hírünket vitték. Volt itt Japántól, Dél-Koreáig, Amerikai Egyesült Államoktól, Brazíliáig nagyon sok állampolgár, és én azt hiszem, hogy mindenki pozitív emlékekkel, pozitív érzésekkel távozott tőlünk.
1: Ma milyen segítséget tudnak nyújtani, mikkel találkoznak, most mi a helyzet?
3: Hát előfordul még néha, hogy van olyan utas, aki nem tud tovább utazni, mert hogy vagy nincsen pénze, vagy nincs megfelelő információja, még ebben tudunk néha segíteni, hogy esetleg egy vonatjegyet tudunk venni Budapest felé, általában oda szoktak menni, vagy a ukrán nagykövetséggel és az ukrán nyíregyháza konzulátussal jó a kapcsolatunk, tehát hogyha ilyen adminisztratív segítségre van szükségük, akkor abban is tudunk segíteni, hogy felhívjuk nekik, akár arra is van lehetőség, hogy eljuttatjuk őket nyíregyházára, konzulátussal. De olyan segítségre már nem igazán van szükség, hogy itt szeretnének aludni, vagy valamilyen élelmiszerre, vagy ruhára lenne szükségük.
1: Összességében hogyan változtatta meg a közösség életét, az élet egyéb területén lévő hozzáállását, hogyan látja, milyen gyümölcsöket termett ez a sok évi szolgálat?
3: Én azt hiszem, hogy elég erős összetartó közösség alakult ki ez alatt a 4 év alatt, vagy még erősebb, mert előtte is azért emlékeztek a 2020-as Covid-válságnál, akkor is Záhony volt az a határátlépési pont, ahol Ukrajnába el lehetett jutni, az összes magyar-ukrán határállomás le volt zárva. Tehát azért az is komoly munkát rót ránk. Aztán a Covid utáni oltás, a kárpátaljai oltás is itt a városban történt, oda is szükség volt a város civil lakosságára. Alapjában egy jó közösség voltunk, és én azt gondolom, hogy ettől még jobbak lettünk ettől a menekült válságkezeléstől.
1: Még egyszer szeretnénk gratulálni a díjhoz, és nagyon szépen köszönjük, hogy fontosnak tartották az országból érkező menekülteket, és mindenben hozzáálltak, és pozitívan fogadták őket. Sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra.
3: Köszönjük szépen, és azt tudom üzenni, hogyha szükség van ránk, akkor mi ott leszünk.
1: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Helmeci Lászlóval, Záhony polgármesterével beszélgettünk.

0: Pulzus Rádió. Pulzus Rádió.
1: Kereken 2 perc maradt 12 óráig a Hooligans Királylán című slágerrel kerekítjük ezt a mai 2 órás csütört, nem? Szerdai műsorokat.
2: Szerda, most már halad az idő. Igen, a dal az hátul királylányként fut, viszont egy gondolatot szeretnénk még így búcsúzóul a kedves hallgatók számára útravalónak adni. A mai napon hunyt el 53 évvel ezelőtt Tolkien, a Gyűrűk urának az írója. Tőle engedessék meg egy mondat. Vesd el a sajnálkozást és a félelmet. Tedd azt, amit éppen tenned kell.
1: Kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095-600-805, 097-600-805. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk. Ha lemaradtatok a mai témáinkra, akkor ajánlom figyelmetekbe a Facebook közösség adónkon a livestreamet. Itt visszanézhetőek a műsoraink a hét mind az öt élőadásnak a napján. Külön köszönjük a megosztásokat. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk ez alkalommal Gogola István.
2: És Bírta Zoltán.
1: És te velünk a viszontlátásra. Sziasztok!

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Ungváron rendezték meg a kadett korosztályú szambó kupát, ahol a fiatal sportolók az ország számos régiójából két napon át küzdöttek a csapatverseny elsőségért. A rangos viadalra az egész országból érkeztek versenyzők, hogy megméressék magukat a tornán, adta hírül Oleg Cinyik, a Kárpátaljai Szambó Szövetség elnöke. A csapatversenyben Odessa megye bizonyult a legerősebbnek, Kijev együttese a második helyen végzett, míg Harkiv a harmadik pozíciót szerezte meg. A kupa évről évre összegyűjti az ország legtehetségesebb fiatal versenyzőit, és fontos állomása a gyermek és utánpótlás fejlődésének az országban. Vuzsorgyivit búszja Kuboki Szambo Szeretka Detyú Dei Juniors Sportsmenis Ríznek Rejóny Ukrajina Protyi Homodvók Nyúborolvasi Azak Kománu Pársiszt. Dosa Karpátszka Oblasznó Centru Zihalisja Kadete Szambiszta Ez Usziak Kutocski Ukrajina és Csop Pozmahátisja Umerzsák Prestizsno Turnyirum. Propítszunk ez mahány povidomú prezident za Karpátszkai Oblasznói Federáciás Szambo Oleg Cinek. Перемогу в командному заліку здобула Одеська область. Друге місце посіла команда Києва, а Харків завершив турнір на третій сходинці. Кубок «Юна Україна» – щорічний турнір, який збирає перспективних юних самбістів з усієї країни та є важливим етапом розвитку дитячо-юнацького самбо в країні. Az ungári kárpáti női kézilabda csapat gőzerővel készül az új szezonra. A játékosok intenzív edzéseken vesznek részt és fokozatosan hozzák magukat optimális formába az első hivatalos mérkőzés előtt. Szeptember 5-én szombaton 14 órakor az ungári Junisz sportcsarnokban a Kárpátia az ukrán szuperkupáért lép pályára a címvédő és kupagyőztes Lembergi Halicsánka ellen. A múlt idényben a Kárpát-taljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban és bronzot a kupában, míg a Lembergi csapat mindkét sorozatban diadalmas. Ужгородські Карпати активно готуються до нового сезону. Команда проводить інтенсивні тренування та набирає оптимальну форму перед першим офіційним матчем. Уже у суботу, 5 вересня, 15:00 на майданчику СК «Юність» в Ужгороді закарпатки зіграють за Суперкубок України проти чинного чемпіона та володаря Кубка Львівської Галичанки. Минулого сезону

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Vásároslemény környékén keresünk kirándulási célpontot, érdemes egy kicsit távolabb is tekinteni, hiszen nem kell messzire utaznunk ahhoz, hogy egy egészen különleges világba csöppenjünk. Nyíregyházán található a Sóstói Múzeumfalu, amely akár egy családi kirándulás egyik állomása is lehet. Magyarország egyik legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeumában egy régi falu életét ismerhetjük meg, amint egy 7,5 hektáros területen közel 100 népi épület található, amelyek között lakóházak, gazdasági épület, iskola, templom, harangtorony, műhelyek és közösségi terek is helyet kaptak. A látogató itt nem csupán vitrinekben találkozik a múlttal, beléphet a régi házakba, megnézheti az egykori bútorokat, használati tárgyakat és munkaeszközöket, és közben szinte maga is egy 19. század végi, 20. század elejé faluban érezheti magát. A múzeumfalu különlegessége, hogy a Felső-Tisza vidék több tájegységének, köztük a Szatmár, a Rétköz, a Nyírség és a Bereg népi építészetét és hagyományait is bemutatja. Találunk itt régi mesterségeket bemutató műhelyeket, szatócsboltot. A történelem iránt érdeklődők számára pedig külön érdekesség az Árpád-kori falurész, ahol a 10-13. Század jellegzetes épületeit és életmódját idézik fel. A Sóstói Múzeumfalu tehát jó választás lehet azoknak, akik egy kellemes kirándulás mellett szeretnének közelebb kerülni ahhoz is, hogyan éltek, dolgoztak és ünnepeltek elődeink. Ha pedig Vásároslaményból indulunk, érdemes felírni a kirándulási listára, hiszen egy tartalmas naphoz nem feltétlenül kell messzire utazni.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. Soha nem fordult még elő a Formula 1 történetében, hogy az olasz nagydíjra úgy érkezzen meg a mezőny, hogy olasz pilóta vezeti a világbajnoki pontversenyt. Andrea Kimi Antonelli hazai közönség előtt folytathatja menetelését a világbajnoki cím felé, miközben a McLaren is egyre erősebb formát mutat. A legendás monzai aszfalt csíkad otthont a 2026-os világbajnokság következő futamának. A hétvége pénteki szabadezésekkel és szombati időmérővel indul. A futam időpontja szeptember 6-a vasárnap 15 óra. A monzai hétvége így nem csak történelmi helyzetet, hanem komoly izgalmakat is ígér a szezon egyik legnagyobb presztízsű futamán. Сегодня Колин отправлялся чтоб Формула 1 приезжала на Гран-при Италии с итальянским гонщиком на чели чемпионату. Андреа Кими Антонелли матиме шанс продовжити боротьбу за титул перед домашньою публікою, тоді як Макларен демонструє дедалі сильнішу форму. Легендарний автодром Монса прийме наступний етап чемпіонату світу. Гоночний вікенд розпочнеться п'ятничними вільними практиками та суботньою кваліфікацією. Головна гонка відбудеться 6 вересня у неділю о 16:00. Монса обіцяє не лише історичний момент, а й серйозні емоції в одному з престижніших етапів сезону. Az Európai Labdarúgó Szövetség hivatalos verseny naptára szerint szeptember 24-én rajtol a 2026-27-es Nemzetek Ligája szezonja, amikor a klubfutball átadja helyét a válogatott mérkőzéseknek. A tempó már a nyitó héten is rendkívül feszes. A csapatok pihenő nélkül folytatják a küzdelmeket, hiszen szeptember 27-én és 28-án már a második forduló rangadóit játsszák. Az elit csapatokat felvonultató aligában rögtön gigázi összecsapások várhatók. A nyitó napon megrendezik a Németország, Hollandia és Olaszország Belgium mérkőzéseket is, alig két hét alatt 4 találkozót kell lejátszani, a szövetségi kapitányoknak bő kerettel kell számolniuk a túlterheltség és a sérülés veszély miatt. Згідно з офіційним календарем УЕФА, 24 вересня стартує сезон Ліги Націй, коли клубний футбол тимчасово відходить на другий план, а на перший виходять матчі збірних. Тем вже в перший день буде надзвичайно високим. Команди без перепочинку продовжать боротьбу, адже 27 і 28 вересня на них чекають поєдинки другого туру. В літньому дивізіоні А одразу ж відбудуться справжні суперматчі. У стартові дні зіграють Німеччина проти Нідерландів, а також Італія проти Бельгії. Оскільки восени команди мають провести 4 матчі менш, ніж за 2 тижні, головним тренерам доведеться розраховувати на глибину складу через ризик перевантаження та травм. Michel Platini az UEFA korábbi elnöke szerint Gianni Infantino szakmailag megbukott, mert a nyári világbajnokságon több ponton is megsértette a futball szabályait. Infantinót az üzleti oldalról is kritika éri. George Kushner, a Thrive Capital tulajdonosa utólag kijelentette, hogy nem támogatták volna a FIFA kereskedelmi tervét, ha előre látják, milyen ellenállást vált ki a futball világában. A FIFA elnök így egyszerre kap bírálatot a szabályok megsértése, a meghiúsult üzleti konstrukció és a világbajnoki szervezés körüli viták miatt. Miközben több nemzeti szövetség is nyíltan szembefordult vele, köztük az UEFA, amely már jogi lépéseket is kezdeményezett. Мішель Платіні, колишній президент УЄФА, заявив, що Джанні Інфантіно професійно не впорався зі своїми обов'язками, оскільки на чемпіонаті світу порушив низку футболів.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlucheczám. Ungváron rendezték meg a kadett korosztályú szambó kupát, ahol a fiatal sportolók az ország számos régiójából két napon át küzdöttek a csapatverseny elsőségért. A rangos viadalra az egész országból érkeztek versenyzők, hogy megméressék magukat a tornán, adta hírül Oleg Cinyik, a Kárpátaljai Szambó Szövetség elnöke. A csapatversenyben Odessa megye bizonyult a legerősebbnek, Kijev együttese a második helyen végzett, míg Harkiva harmadik pozíciót szerezte meg. A kupa évről évre összegyűjti az ország legtehetségesebb fiatal versenyzőit, és fontos állomása a gyermek és utánpótlás fejlődésének az országban. Vuzsorgyimit búszja kuboki számbo szeret kadetjú, de júniuszporszmen ízréznek regióni Ukraina proti homodvók nyúborolvasz az a kommánu pársiszt. Dosz a Karpátszka oblasznó centru zihalisz a kadete szambiszt ez buszíg kutocski Ukraina, és csak pozmahátisz a umerzsák presztizsnó turnírum. Propítszunk ez mahány povidomú prezident. Za Karpátszkai oblasznói federáci számbo Oleg Cinyik. Перемогу в командному заліку здобула Одеська область. Друге місце посіла команда Києва, а Харків завершив турнір на третій сходинці. Кубок «Юна Україна» – щорічний турнір, який збирає перспективних юних самбістів з усієї країни та є важливим етапом розвитку дитячо-юнацького самбо в країні. Az ungári kárpáti női kézilabda csapat gőzerővel készül az új szezonra. A játékosok intenzív edzéseken vesznek részt és fokozatosan hozzák magukat optimális formába az első hivatalos mérkőzés előtt. Szeptember 5-én szombaton 14 órakor az ungári Junis sportcsarnokban a Kárpátia az ukrán szuperkupáért lép pályára, a címvédő és kupagyőztes Lembergi Halicsánka ellen. A múlt idényben a Kárpát-taljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban és bronzot a kupában, míg a lembergi csapat mindkét sorozatban diadalmaskodott. Ужроці Карпати активно готуються до нового сезону. Команда проводить інтенсивні тренування та набирає оптимальну форму перед першим офіційним матчем. Уже у суботу, 5 вересня, 15:00 на майданчику СК «Юність» в Ужгороді закарпатки зіграють за Суперкубок України проти чинного чемпіона та володаря Кубка Львівської Галичанки. Минулого сезону команда виборола срібло у чемпіонаті та бронзу в Кубку України, тоді як колектив зі Львова тріумфував в обох турнірах. Vinicában rendezték meg az ifjúsági fiúk és lányok országos ökölvívó versenyeit, amelyet az Ukrajna érdemes edzője Viktor Szicskaruk emlékére tartottak. A rangos viadalon 179 versenyző lépett ringbe 17-18 éves korosztályból, 19 megye képviseletében. A 10 súlycsoportban zajló küzdelmek mellett a 45-75 kg közötti kategóriákban indulók számára lehetőség nyílt teljesíteni a sportmesteri címhez szükséges követelményt is. A tornán Kárpátalját méltó módon képviselték Olena és Mária Szemegyi, akik magabiztos technikás bokszal jutottak el a verseny elődöntőjéig. A végel számolásnál mindkét sportoló bronzérmet szerzett. A fiatal kárpátaljai bokszolók számára ez újabb fontos lépés a hazai élmezőny felé, és komoly ígéret a jövőre nézve. Увінниці відбувся український турнір з боксу серед молоді та жінок молоді, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Січкарука. Цьогоріч на ринг вийшли 179 спортсменів віком 17-18 років із 19 областей країни, які змагалися в 10 вагових категоріях. Для учасників у діапазоні 45-75 кг турнір також був можливістю виконати норматив на звання майстер спорту України. Закарпаття на престижних змаганнях гідно України.

0: és ez az érzés viszont megfizethetetlen.
1: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
2: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
3: Рекламут холдо.
4: Sokan mondták rám, hogy pesszivista, de fejben süt a nap.

legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat. 2026. szeptember 2-án szerdán 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 2 вересня 2026 року, середа. На годинниках 16 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A rendőrség vizsgálja a Rahói járásban található Abszinecki hidrológiai védett körzetben történt esetet, ahol terepjárókkal engedély nélkül hajtottak be a területre, és turistákra is rátámadtak. Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója arról számolt be, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a terepjárókkal áthajtottak a tűlevelű erdőültetvényeken, behajtottak egy forráshoz, valamint egészen a Magashegyi tóig. A megyevezető szerint azonban ennél is felháborítóbb, ami ezután történt. Azok a turisták, akik szóvá tették a terepjárók jelenlétét és a természet károsítását, arról számoltak be, hogy megfenyegették őket, megrongálták sátraikat, autókkal követték őket, valamint fizikailag is agresszívan léptek fel velük szemben. Az illetékes hatóságok jelenleg az eset valamennyi körülményét vizsgálják.
5: Правоохоронці розслідують факт незаконного заїзду джипів та нападу на туристів у заказнику Абшинецький на Рахівщині. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький повідомив, що за наявною інформацією позашляховиками тут переїжджали хвойні насадження, заїжджали у джерело та безпосередньо до високогірного озера. Але ще більше обурює інше. Туристи, які робили зауваження, повідомляють про погрози пошкодження їхніх наметів, переслідування автомобілями та фізичну агресію. Про це йдеться у повідомленні очільника області. Наразі відповідні органи встановлюють усі обставини події.
4: Kárpátalján ellenőrizték a külső tűzivíz ellátás állapotát. Az ellenőrzések eredménye szerint az 1590 tűzcsapból 265 bizonyult működésképtelennek, míg az 530 tűzivíz tározó közül 52 nem volt használható. Emellett a 71 víztoronyból 55 nem alkalmas arra, hogy a tűzoltó autók vizet vételezzenek belőlük. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás elnök helyettes Olekszán Muzicsenko hangsúlyozta, hogy ez a helyzet különösen hadi állapot idején elfogadhatatlan. A közösségeknek helyre kell állítaniuk a működésképtelen tűzivíz forrásokat, ki kell alakítaniuk a vízvételezéshez szükséges helyeket, valamint fel kell szerelniük a megfelelő jelzőtáblákat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
5: На Закарпатті перевірили стан зовнішнього протипожежного водопостачання. За результатами перевірок 265 із 1590 пожежних гідрантів виявилися несправними, а 52 із 530 пожежних водойм – непридатними для використання. Також із 71 водонапірної башні 55 не можуть використовуватися пожежними автомобілями для забору води. Заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Олександр Музиченко наголосив, що така ситуація, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимою. Громади мають відновити несправні джерела протипожежного водопостачання, облаштувати місця для забору води та встановити відповідні показчики, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: A Fornosi Gimnázium jövőjéről tartottak lakossági fórumot. A Munkácsi járásban található település iskolájának esetleges átszervezését 2027. szeptemberétől tervezik. Ennek oka elsősorban a csökkenő gyermeklétszám és a pedagógus hiány. A 2026-27-es tanévet 53 tanulóval kezdi meg az intézmény, azonban két osztályban nem éri el a létszám az előírt minimumot. A jelenlévő szülők és pedagógusok egyhangulag ellenezték az iskola lefokozására vonatkozó javaslatot. A végleges döntésről egyelőre nincs szó. A következő tanévben még változhat a helyzet, közölte a Kárpát.in.ua.
5: У селі Форнош Мукачівського району відбувся громадський форум, присвячений майбутньому місцевої школи. Можливу реорганізацію закладу планують із вересня 2027 року. Основними причинами називають зменшення кількості дітей та нестачу педагогічних працівників. У 2026-27 навчальному році заклад розпочинає роботу з 53 учнями, однак у двох класах кількість дітей не досягає встановленого мінімуму. Присутні на зустрічі батьки та педагоги одноголосно виступили проти позиції щодо зниження статусу школи. Остаточного рішення наразі немає. Протягом наступного навчального року ситуація ще може змінитися. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
4: Újra megjelenhetnek a rendőrségi fantomjárőrök Kárpátalja útjain. Ezek olyan jelzés nélküli rendőrségi járművek, amelyeket a közlekedési szabályok megsértésének automatikus rögzítésére alkalmas rendszerrel szereltek fel. A fantomok az előttük és a velük szemben haladó járművek sebességét is képesek mérni. A szabálysértéshez pedig nem feltétlenül kell megállítani a sofőrt, a bírságot ugyanis automatikusan kiállítják. Jelenleg ilyen autók már Kijevben és a kijevi területen is közlekednek. Már az első munkanapon 810 szabálysértési határozatot hoztak gyorshajtás és egyéb közlekedési szabálysértések miatt. A hírről a Karpatski Objektív számolt be.
5: На дорогах Закарпаття планують відновити роботу поліцейських фантомів, автомобілів без розпізнавальних знаків, обладнаних системами автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Такі патрулі можуть вимірювати швидкість автомобілів, що рухаються як у попутному, так і в зустрічному напрямку. При цьому водія не обов'язково зупинятимуть, зафіксоване порушення оформлюватиметься автоматично. Наразі такі автомобілі вже працюють у Києві та Київській області. Лише за перший день роботи там винесли 810 постанов за порушення ПДР. Пише Карпатський об'єктив.
4: Tegnap adták át a Huszti járási rakaszi iskola új épületszárnyát, amely a tervek szerint korszerű és komfortos körülményeket biztosít az alsó tagozatos diákok számára. Az ünnepségen Miroszláv Bilecki kárpátalja kormányzója is részt vett. A megyevezető számára különleges jelentőségű volt a látogatás, hiszen korábban ő maga is ebben az iskolában tanult. Az alsó tagozatban jelenleg 175 gyermek tanul, az új épületszárny pedig 12 tanteremmel összesen legfeljebb 265 első negyedik osztályos diák számára biztosít helyet. Az új épület egy több évtizede húzódó beruházás eredménye. A beruházásra több mint 61 millió hrivnyát fordítottak, amelyből csak nem 29 millió hrivnya helyi költségvetési forrásból származott. A tanévnyitón időkapszulát is elhelyeztek az iskola területén. Ebbe az intézménybe korábbi állapotát bemutató fényképeket és a diákok üzeneteit tették, hogy a jövő generációi is megismerhessék az iskola fejlődésének történetét, közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátalja Megyei Katonai Адміністрацію везетує.
5: Учора у селі Рокосово Хуського району урочисто відкрили новий корпус місцевої школи. В урочистостях взяв участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Для нього цей візит мав особливе значення, адже свого часу він сам навчався у цій школі. Наразі в початкових класах навчаються 175 дітей, а новий корпус має 12 класних кімнат, розрахований загалом на 265 учнів перших-четвертих класів. Нове приміщення стало результатом інвестиційного проєкту, який реалізовувався протягом кількох десятиліть. На його будівництво спрямували понад 61 мільйон гривень, з яких майже 29 мільйонів – кошти місцевого бюджету. Під час урочистостей на території школи також заклали капсулу часу. До неї помістили фотографії, що відображають попередній стан закладу та послання учнів, аби майбутні покоління могли дізнатися про історію розвитку школи. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
4: A téli időszakra készülve a Zakarpattya Oblenergo arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését írásban be kell jelenteni a hálózat üzemeltetőjének. Ez a saját fogyasztásra használt, valamint az áram értékesítésére szolgáló berendezésekre egyaránt vonatkozik. Az engedély nélküli csatlakoztatás hálózati zavarokat, akár balesetveszélyes helyzeteket is okozhat, és más fogyasztókat is veszélyeztethet. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben is be lehet nyújtani.
5: Напередодні осінньо-зимового періоду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує споживачам, що про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії необхідно письмово повідомити оператора мережі. Вимога стосується як установок для продажу електроенергії, так і тих, що використовуються для власних потреб. «Закарпаттяобленерго» наголошують, що непогоджене підключення може призвести до перебоїв у роботі мереж, аварійних ситуацій та створити ризики для інших споживачів. Подати заяву можна особисто, поштою або електронною поштою. Зразки заяв та необхідні документи доступні на сайті підприємства.
4: Szeptember 1-én Kárpátalja valamennyi iskolájában megkezdődött az a program, amelynek keretében az 1-11. Osztályos tanulók számára meleg étkeztetést biztosítanak. A kezdeményezés naponta több mint 145 ezer diákot érint. A tanév első napján a kárpátaljai iskolákban már biztosítottak a tanulók számára meleg ebédet. A program Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezésére indult, célja pedig az, hogy minden iskolás hozzájusson megfelelő étkezéshez. Miroszláv Bilecki Kárpátalja kormányzója szerint a program elindítása időben és összehangoltan történt, és a meleg étkeztetést a tanév minden napján biztosítani kívánják.
6: З 1 вересня на Закарпатті у всіх школах стартувала програма безкоштовного харчування для учнів перших 11 класів. Щодня вона охоплює понад 145 тисяч школярів. Уже в перший день навчального року учням забезпечили гарячий обід. Програму започатковано за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Її мета – забезпечити повноцінним харчуванням усіх школярів. Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький зазначив, що програму запустили вчасно та скоординовано, а гаряче харчування планують забезпечувати протягом усього навчального року.
4: Új központot alakít ki Kárpátalján egyes jótékonysági alapítvány. A szervezet megvásárolt egy korábban szállodaként működő épületkomplexumot Tiszakeresztúr határában a hozzátartozó földterülettel együtt. Az ingatlant fokozatosan alakítják át az alapítvány központjává, ahol a jövőben a kárpátaljai gyermekeket és családokat segítő programokat, valamint közösségi és oktatási tevékenységeket is megvalósítanak majd. A kezdeményezés számára jelentős változást hozott a magyarországi közmédia 2025 végén indított Jónak lenni jó kampánya. A beruházás megvalósításához jelentős támogatást nyújtott az Egyesült Államokból Charles Simonyi, aki erre a célra adományozott az amerikai magyar koalíción keresztül, közölte a Kegyes.
6: Благодійний фонд «Кедяш» створив на Закарпатті новий центр. Організація придбала комплекс будівель, який раніше функціонував як готель на околиці села Перехрестя разом із прилеглою земельною ділянкою. Нерухомість поступово переоблаштують під центральний офіс фонду, де в майбутньому реалізовуватимуть програми допомоги закарпатським дітям і сім'ям, а також громадські та освітні заходи. Значний поштовх ініціативі дала кампанія угорського суспільного мовника «Добрим бути добре», започаткована наприкінці 2025 року. Також вагому підтримку для реалізації проєкту надав зі Сполучених Штатів Америки Чарльз Шімоні, який зробив пожертву через американсько-угорську коаліцію. Про це повідомили у благодійному фонді «Кедєш».
4: A vércukorszint mérésére szolgáló testcsikok az elérhető gyógyszerek program keretében már a kettes típusú cukorbetegségben szenvedő, inzulinkezelésre szoruló betegek számára is elérhetők. A testcsikokat a kereskedelmi megnevezéstől függően ingyenesen vagy részleges térítési díj ellenében lehet kiváltani. Ha valaki először szeretne testcsikhoz jutni, a program keretében endokrinológushoz kell fordulnia. Az orvos a kezelési tervben rögzíti a testcsikokra vonatkozó első rendelést. A további testcsikok igényléséhez szükséges elektronikus kérelmet már nem csak endokrinológus, hanem házi orvos, terapeuta vagy gyermekorvos is létrehozhat a kezelési tervben szereplő korábbi rendelés alapján, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
6: Тест смужки для вимірювання рівня глюкози в крові за програмою доступні ліки стали доступними для людей з цукровим діабетом.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Ungváron rendezték meg a kadett korosztályú szambó kupát, ahol a fiatal sportolók az ország számos régiójából két napon át küzdöttek a csapatverseny elsőségért. A rangos viadalra az egész országból érkeztek versenyzők, hogy megméressék magukat a tornán, adta hírül Oleg Cinyik, a Kárpát-taljai szambó szövetség elnöke. A csapatversenyben Odessa megye bizonyult a legerősebbnek, Kijev együttese a második helyen végzett, míg Harkiv a harmadik pozíciót szerezte meg. A kupa évről évre összegyűjti az ország legtehetségesebb fiatal versenyzőit, és fontos állomása a gyermek és utánpótlás fejlődésének az országban. Vuzsorgyivit búszja kuboki számbo szeretka detyú de juni sportsmeni is ríznek rejúni Ukrajina proti homodvók nyúborolvosja za kommandu pársiszt. До Закарпатського обласного центру з'їхалися кадети самбісти з усіх куточків України, щоб позмагатися у межах престижного турніру. Про підсумки змагань повідомив президент Закарпатської обласної федерації самбо Олег Цінник. Перемогу в командному заліку здобула Одеська область. Друге місце посіла команда Києва, а Харків завершив турнір на третій сходинці. Кубок «Юна Україна» – щорічний турнір, який збирає перспективних юних самбістів з усієї країни та є важливим етапом розвитку дитячо-юнацького самбо в країні. Az ungári kárpáti női kézilabda csapat gőzerővel készül az új szezonra, a játékosok intenzív edzéseken vesznek részt és fokozatosan hozzák magukat optimális formába az első hivatalos mérkőzés előtt. Szeptember 5-én szombaton 14 órakor az ungári Junis sportcsarnokban a Kárpátia az ukrán szuperkupáért lép pályára, a címvédő és kupagyőztes Lembergi Halicsánka ellen. A múlt idényben a Kárpát-taljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban és bronzot a kupában, míg a Lembergi csapat mindkét sorozatban diadalmas. Ужгородські Карпати активно готуються до нового сезону. Команда проводить інтенсивні тренування та набирає оптимальну форму перед першим офіційним матчем. Уже у суботу 5 вересня о 15:00 на майданчику СК «Юність» в Ужгороді закарпатки зіграють за Суперкубок України проти чинного чемпіона та володаря Кубка Львівської Галичанки. Минулого сезону команда виборола срібло в чемпіонаті та бронзу в Кубку України, тоді як колектив зі Львова тріумфував в обох турнірах. Vinicában rendezték meg az ifjúsági fiúk és lányok országos ökölvívó versenyeit, amelyet az Ukrajna érdemes edzője Viktor Szicskaruk emlékére tartottak. A rangos viadalon 179 versenyző lépett ringbe 17-18 éves korosztályból, 19 megye képviseletében. A 10 súlycsoportban zajló küzdelmek mellett a 45-75 kg közötti kategóriákban indulók számára lehetőség nyílt teljesíteni a sportmesteri címhez szükséges követelményt is. A tornán Kárpát-taját méltó módon képviselték Olena és Maria Szemegyi, akik magabiztos technikás bokszal jutottak el a verseny elődöntőjéig. A végel számolásnál mindkét sportoló bronzérmet szerzett. A fiatal kárpátaljai boxolók számára ez újabb fontos lépés a hazai élmezőny felé, és komoly ígéret a jövőre nézve. У Вінниці відбувся український турнір з боксу серед молоді та жінок молоді, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Січкарука. Цьогоріч на ринг вийшли 179 спортсменів віком 17-18 років із 19 областей країни, які змагалися у 10 вагових категоріях. Для учасників у діапазоні 45-75 кг турнір також був можливістю виконати норматив на звання майстер спорту України. Закарпаття.

0: на плану та суперечок навколо організації чемпіонату світу. У той час, як кілька національних федерацій відкрито виступили проти нього, зокрема УЄФА, яка вже ініціювала юридичні дії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájtesz Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки холодте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Огостя ові сир вагя шерв. Бізо магат олегіоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
11: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
10: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
13: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
14: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.
14: Vásároslamény. Beregszáz testvérvárosa turista szemmel.
15: Ha vásárosnamény környékén keresünk kirándulási célpontot, érdemes egy kicsit távolabb is tekinteni, hiszen nem kell messzire utaznunk ahhoz, hogy egy egészen különleges világba csöppenjünk. Nyíregyházán található a Sóstói Múzeumfalu, amely akár egy családi kirándulás egyik állomása is lehet. Magyarország egyik legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeumában egy régi falu életét ismerhetjük meg, amint egy 7,5 hektáros területen közel 100 népi épület található, amelyek között lakóházak, gazdasági épület, iskola, templom, harangtorony, műhelyek és közösségi terek is helyet kaptak. A látogató itt nem csupán vitrinekben találkozik a múlttal, beléphet a régi házakba, megnézheti az egykori bútorokat, használati tárgyakat és munkaeszközöket, és közben szinte maga is egy 19. század végi, 20. század elejé faluban érezheti magát. A múzeumfalu különlegessége, hogy a Felső-Tisza-vidék több tájegységének, köztük a Szatmár, a Rétköz, a Nyírség és a Bereg népi építészetét és hagyományait is bemutatja. Találunk itt régi mesterségeket bemutató műhelyeket, szatócsboltot. A történelem iránt érdeklődők számára pedig külön érdekesség az Árpád-kori falurész, ahol a 10-13. Század jellegzetes épületeit és életmódját idézik fel. A Sóstói Múzeumfalu tehát jó választás lehet azoknak, akik egy kellemes kirándulás mellett szeretnének közelebb kerülni ahhoz is, hogyan éltek, dolgoztak és ünnepeltek elődeink. Ha pedig vásárosnaményból indulunk, érdemes felírni a kirándulási listára, hiszen egy tartalmas naphoz nem feltétlenül kell messzire utazni.

0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: éjjel.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvíruju v srdci. Radio Pulse FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok, következik a Zenesáv. A következő percekben egy különleges zenei utazásra indulunk. Ismerős dallamok és ritkában hallott zenék találkoznak egymással. Különböző korszakokból és különböző hangulatokból. Lesz itt nosztalgia, finom jazz hangulat, érzelmes pop és egy kis modern lüktetés is. De ami igazán összeköti őket, az érzés, amit mindegyik dal magában hordoz. Kezdünk! Vitanya radioslukacsám, u najbližších хвилинах вирушимо по особливу музичну подорож. Знайомі мелодії та композиції з різних епох і з різними настроями. Буде трохи ностальгії, джазовий настрій, чуттєва поп-музика і сучасний ритм. Але те, що справді поєднує ці твори, це відчуття, яке кожна з них несе в собі. Починаємо!

adás végéhez értünk. Lazán sokszor nem kérdez, csak jelen van, és talán pont ettől marad velünk hosszabb ideig, mint gondolnánk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő szenesávban újra találkozunk. Sziasztok! Мы 50 до вашей нашей особливой музичной подорожі. Музика часто не ставить запитань, вона просто присутня і, мабуть, саме тому залишається з нами довше, ніж ми думаємо. Дякую, що були зі мною.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer, mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

A vén szolga. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még a hármas üveghegyen is túl, volt egy király. Annak egy növendék fia, meg egy növendék leánya. De ahány király csak volt a világon, mind irigykedett erre a királyra, mert az övé volt a legnagyobb s a legszebb ország, a fekete ország. S egynek sem volt olyan vitéz fia, mint ennek, s a leánya is olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Már kislegény korában nagy vitéz volt a királyfi, vitézségének híre ment kereke világon, s attól féltek a királyok, hogyha nagyra nevekedik, sorba veszi az országokat, s egytől egyig elfoglalja. Gondolták a királyok, nem várnak, míg a királyfi indul ellenük, hanem összeszedelőcködnek, mind talpra állítják, ami katonájuk van, s egyszerre támadják meg a vitéz királyfi országát. Megölik a háborúban, s többet legalább nem nyugtalankodnak miatta. Hát, úgy is cselekedtek, ahogy kigondolták. Megegyeztek, háborút üzentek. És míg az üzenetet meg sem kapta a fekete király, felkerekedtek, ellepték az országot, de úgy, hogy több volt a katona az országban, mint fűszál a réten. Na hiszen megjött a király, mert ennek már fele sem volt tréfa. Összedoboltatja, trombitáltatja a katonáit, készülődik a háborúba, de a fiának nem szólt egy szót sem, nem kérdezte, jön-e vagy sem. Hanem amikor éppen indulóba volt a sereg, elébe állott a királyfi az apjának, s mondta. Hát, édesapám, engem itthon hagy, szégyen szemre. Itthon hagylak, fiam, de nem szégyen szemre. Attól félek, hogy a csatában elesel, s kire marad akkor az ország. Már vagy elesem, vagy nem esem, mondotta a királyfi. Ha megkötöznek, sem maradok itthon. Jól van, fiam, én nem ellenzem. Ismerem a virtusodat, tudom úgy is, hogy utánam jönnél. Választ ki hát magadnak a legszebb paripát, állj mellém, s gyere velem. Hátra megy a királyfi az istálóba, nézegeti az aranyszörű paripákat, simogatja, tapogatja őket, de egyik sem volt kedve szerint való. Kimegy az istálóból, körülnéz az udvaron, s hát éppen a trágyadom mellett ott áldogál egy vén kanca, a csikajával, s a kancát is, a csikaját is éppen akkor nyergeli egy vén szolga, aki 30 esztendeje lakott már a király udvarában. Ez a vén szolga egy időben a király parádés kocsisa volt, de addig áskálódtak ellene a többi cselédek, hogy a király más parádés kocsist fogadott, s az öreg kezére nem bízott egyebet, csak a vén kancát meg a csikaját. Oda megy a királyfi az öreghez, s kérdi. Mit csinál, öreg? Nyergelem a lovamat. Hát az minek? Megyek én is a háborúba, s azt mondom a királyfinak, hogy ne válasszon más paripát, üljön erre a csikóra, bizony nem bánja meg. Megszólal a vén kanca is. Én is azt mondom a királyfinak, ha jót akar, üljön az én csikómra, mert úgy tudja meg a királyfi, hogy a fiam is táltos, nem csak én. Megörül a királyfi, nem is gondolkozik. Felpattan a csikóra, az öreg és a kancára, vágtat az édesapja mellé. És az öreg meg hátra maradott. Nem is tudta a király, hogy ő a vén szolga is. Ám, hogy szavamat össze ne keverjem, a királyfi még kisgyermek volt, mikor meghalt az édesanyja, s a király egy özvegy királynét vett feleségül. Ennek is volt egy fia. Ez azonban még nem volt háborúba való. Otthon maradott az anyjával. Bezzeg megörült a királyné, mikor látta, hogy a királyfi indul a csatába. Abban bizakodott, hogy majd a csatában elesik a királyfi, s az ő fiára marad az ország. De nem volt elég a hitvány gondolatja, mikor a királyfitól elbúcsúzott, a kezébe nyomott egy iskátuját, és azt mondta neki, nesze, édes fiam, ezt az iskátuját tedd el jól, csodaszer van benne. Mielőtt csatába mennél, azelőtt 2-3 órával kend meg ezzel a zsírral a karodat, a lábadat, s majd meglátod, úgy megnövekedik tőle az erőd, hogy egy regement katona sem tud megállni előtted. Nem gondolt a királyfi semmi rosszat, mert a királyné mindig nagy szívességet mutatott iránta, becézte, kényeztette őt is, meg a húgát is. De különösen a húgát, mert azt szerette volna, ha a király kisasszony felesége lesz az ő fiának. Szépen megköszönte az iskátuját, a dolmánya zsebébe tette,
s nagy jó kedvel indult el az édesatya mellett a csatába. Nagy jó kedve volt a katonáknak is, amikor látták, hogy jön a vitéz királyfi, mert vagy mentek, vagy nem mentek a király után tűzbe-vízbe, de a királyfi után pokolba is elmentek volna. Hát, elindul a sereg. Mennek végig az országó nagy énekszóval, kullogott a sereg után a vénszolga is az öreg kancán. Neki sem szólt senki, ő sem szólt senkinek. Hanem egyszer a királyfi félre rúgtatott az apja mellől azzal, hogy végignézi a sereget, amit elmasírozik. Mikor az egész sereg elmasírozott előtte, meglátja a vén szolgát, szóba ereszkedik vele, beszélnek erről, arról, mindenről, és azt mondja beszéd közben a vén szolga. Felséges királyfi, ha jól szemléltem, egy iskátűát adott a királyné. Jól szemlélted, mert igazán azt adott, mondta a királyfi. No, én azt is tudom, hogy mi van abban az iskátújában. Azt tanácsolom felségednek, hogy meg ne kenje a testét azzal a zsírral, mert nem, hogy növekednék az ereje tőle, hanem ami van, abból is kifogy. Mit beszélkend, öreg? Talán bizony bort ivott? Nem ittam én sem bort, sem vizet, felséges királyfi, de bizony mondom, hogy el akarja pusztítani a királyné. No, hallod-e, mondott rá a királyfi, vigyázz, mert ha nem lesz igazad, karóba kerül a fejed. Megszólal erre a vén kanca. Felséges királyfi, az én gazdámnak igaza van. Megszólal a csikó is. Ne haragudj az öregre, édes gazdám, mert bizony mondom én is, hogy igazad beszél. Hát, jól van, mondotta a királyfi, majd megpróbáljuk. Azzal elvágtatott az apja mellé. De amint tábort ütöttek és sátrat vertek az ő számára, mindjárt odahívatta a vén szolgát, s mondta neki. Halló, de öreg! Nem tudom kiverni a fejemből, amit beszéltél. Tegyünk próbát azzal a zsírral. Jól van, felséges királyfi. Egyszerűbe idehívok egy jó erős legényt, annak parancsolja meg, hogy kenje be a testét ezzel a zsírral, majd meglátja, hogy igazam van. Elmegy a vén szolga, kiválaszt a seregből egy jó erős legényt, bevezeti a királyfi sátorába. Na te vitéz, szólítja a királyfi, vesd le a dolmányodat. Ámult-bámult a legény, nem tudta, mire véje. Elkezdett esküdözni. Felséges királyfi, becsületemre, se nem öltem, se nem loptam, semmi rosszat nem cselekedtem. Jól van, tudom, hogy semmi rosszat nem cselekedtél, csak vesd le a dolmányodat, s ihol ebből az iskátújából kend be jó erősen mind a két karodat. A legény ezt szót sem szólt, ellenkezni nem mert, levetette a dolmányát, feltűrte az inge ujját, s jól bekente mind a két karját a zsírral. A királyfi 100 aranyat adott a legénynek, és azt mondta a vén szolgának. Na, öreg, vigye ezt a legényt a kent sátorába, ott adjon neki enni-inni annyit, amennyi belefér. Elmegy a vén szolga a legénnyel, mindjárt elébe tesz egy nagy bogrács gulyást, s csapra üt egy hordót. Egyél, igyál, fiam! Hanem a hús hideg volt már, a legény nem tudta megenni hidegen. Kiment a sátor elé, hogy fát vágjon, s tüzet rakjon a bogrács alá. Fej szétvesz a kezébe, vágni kezdi a fát, de még háromszor sem emelte fel a fejszét, érezte, hogy lankad a keze. Hé, ördögadta varasgyíkja, kiáltott a legény, még így sem jártam világon való életemben. Mi baj, öcsém, kérdi a vén szolga. Jaj, ne is kérdje, öregapám, mindjárt megöl a szégyen, nézzen ide, nem bírom a fejszét. Közben kimegy a királyfi, s mondja a legénynek. Talán bizony sok bort ittál, fiú, attól ment el az erőd. Felséges királyfi, egy cseppedős csepp nem sok, annyit sem ittam, mégis annyi erőm sincs, mint egy lénynek. Na, öreg, mondja a királyfi a vén szolgának, akkor csak vigye be ezt a legényt a sátorba, fektesse le, kínálja meg étellel, itallal, hát ha visszajön az ereje. Hiszen kínálhatta a legfinomabb pecsenyékkel, kalácsokkal, nem kellett annak semmi a világon. A bort is, amint bevette a szájába, kiköpte. Olyan nagy beteg volt szegény feje, hogy aki látta, azt hitte, hogy nem éri meg a reggelt. De végis megérte, s másnap egy kicsit erőre kapott, de csak harmadnap tudott lábra állni. Most már látta a királyfi, hogy csak ugyan igaza volt a vén szolgának.
Közben üzenet jött a királytól, hogy a háború még csak 3 nap múlva kezdődik. A királyfi hát azt gondolta magában, ő bizony nem marad addig a táborban, hanem elmegy vadászni. Felkap a csikajára, a vénszolga és a maga lovára, elvágtatnak a közeli erdőbe, vadásznak egész nap, s úgy alkonyattájt megállottak. Fához kötötték a lovakat, s leheveredtek mind a ketten a fa alá. Ott mindjárt el is nyomta az álom a királyfit, s amint elaludt, valami csodálatos álmot látott. Azt látta álmában, hogy odajött egy ősz öregember, akinek kard volt mind a két kezében, és az egyik kardot az egyik lónak első lába alá, a másikat pedig a másik lónak ugyancsak első lába alá beszúrta a földbe, de úgy, hogy a kardból nem látszott ki semmi. Felébred a királyfi, és mondja a vénszolgának, hogy milyen csodálatos álmot látott. Hely, uram, mondja a vénszolga, hát ha valóság, amit álmában látott. Oda megy a lovakhoz, s kardjával kezdi piszkálgatni a földet az első lónak a lába alatt. S hát csak ugyan egy ragyogó, fényes kard van ottan. Megnézik a másik ló lába alatt is, onnit is egy ragyogó, fényes kardot húztak ki. Még írás is volt mind a két kardon, az volt ráírva aranybetűkkel, győzedelmeskedel ellenségeiden. Hey, örült a királyfi, nagy hirtelen felpattant a lovára, a vénszolga is a magáéra, s vágtattak vissza a táborba, mint a sebes szélvész. Hiszen éppen jókor jöttek, mert az ellenség megmozdult, nem várt 3. napig, indulni kellett a fekete király seregének is. Hajnal hasadtakor összement a két tábor, s késő estig tartott a hadakozás. Hanem olyat még a világ nem látott, amit a fekete királyfi cselekedett a kardjával, s mellette a vén szolga. Hullott az ellenség, mint a kéve. Olyan utakat vágtak a kardjukkal, hogy 6 szénás szekér szépen elmehetett volna egymás mellett. Este aztán az ellenség visszahúzódott, s a fekete király serege is visszamasírozott a táborba. Hadd pihenjen reggelig. Amint visszafelé mentek, mondja a király a fiának. Nagy szívbéli gyönyörűséggel láttam a vitézségedet, fiam, hanem az a vénszolga is ember a talpán. Csodálom is a dolgát erősen. 30 esztendeje lakik nálam, azóta mindig kocsis volt, háborúba sem járt, slám, mégis mi vitézül viselte magát. Úgy kell lenni, hogy katona volt, minek előtt az én udvaromba került, mert arra emlékszem, hogy idegen országból jött a mi országunkba. A királyfi csak annyit mondott. Bíz, az meg lehet, édesapám. Aztán jó éjszakát kívántak egymásnak, a király befordult a sátorába, a királyfi is a maga sátorába, lefeküdtek, s elaludtak. Hanem akkor éjjel a király is látott álmot. Úgy tetszett álmában, mintha otthon volna a királyi palotában. A királyfi a szobájában feküdt, s ím, egyszerre csak egy álarcos ember lép a szobába, nagy kés a kezében. Csöndesen odasompolyog a királyfi ágyához, felemeli a kést, hogy beledöfi a királyfiba. De abban a pillanatban betoppal a szobába a vénszolga, az álarcos ember kiejti a kést a kezéből, s kiszaladt a szobából. A király tovább nem is aludt, feljött ebből az álmából, de jókor ébredt fel, mert hajnalodott, megfújták a trombitát a táborban, megmozdult az egész armádia. Nagy hirtelen a király is felkapott a lovára, annyi ideje sem volt, hogy elmondja a fiának az álmát. A király meg a királyfi az armádia élére állottak, s mindenütt utánuk a vénszolga. Összecsap a két armádia, hullanak a vitézek, erről is, arról is, összegabajodnak. Egyszer csak eltűnik a királyfi szeme elől az édesapja. Felséges királyfi, szólalt meg a vénszolga. Ahol a királyni, közrefogta az ellenség. Nosza, neki rúgtattak mind a ketten, vágják, kaszabolják az ellenséget. Éppen jókor értek a király mellé, mert akkor döfte keresztre a lovát az ellenség fővezére. De az is volt az utolsó döfése az életben. A vénszolga egy ütéssel kilódította a fővezét a nyerekből, s keresztül szúrta a kardjával. Amint a fővezér esett, esze nélkül szaladt az ellenség. S többet nem is próbált szerencsét. Azzal a fekete király is visszahúzódott a seregével a táborba. Aztán bement a fiával a sátorba, ott nagy asztal terítetett, s meghívatta vacsorára a generálisait. Mind!
Leülnek az asztalhoz, már falatozni is kezdenek, de akkor körülnéz a király, és mondja a fiának. Ejnye, fiam, hívasd be a vénszolgát, hiszen neki köszönhetem az életemet. Mindjárt hivatják a vénszolgát,

Akkor én már fiatal katona voltam, s nagy bánatomban, keservemben elhagytam a hazámat, s úgy jöttem felségednek az udvarába. Hát, ha fővezér volt az apád, mondta a király lelke szóval, akkor nem csodálom nagy vitézségedet. Hallgass meg hát jól a szómat, s hallgassa meg mindenki. Mától fogva, öreg, te vagy az én Ármádiámnak a fővezére. Mind poharat emeltek, éltették az öreg fővezért. Aztán tovább vigadoztak, fel sem keltek az asztal mellől egész éjszaka. S reggel még el sem oszlottak, már jöttek az ellenséges királyoknak a követjei, hogy békességet kössenek a fekete királlyal. A fekete király kegyes szívvel fogadta a követeket. A legjobb hírrel, a legjobb üzenettel eresztette vissza a királyokhoz. Azok mind hallották, hogy milyen kegyesen fogadta a fekete király az ő követjeiket. Mindjárt elhatározták, hogy ők is elmennek mind a királyhoz, hogy annál erősebb legyen köztük a barátság. Az ellenséges királyok között a leghatalmasabb a Burkus király volt. Ez a csatában magába vitte az egész házanépét, a feleségét, a fiát meg a leányait is. Ezek is mentek a Burkus királlyal a fekete királyhoz. Ott ült a sátorában a fekete király, mellette a fia, úgy várták a királyi vendégeket. Elsőbben is a Burkus király lépett be a családjával. Nagy szeretettel fogadta őket, megcsókolta a Burkus királyt, a királyfi meg a Burkus királyfit. Hanem azon közben a fekete királyfi szeme megakadott ám a Burkus király kisasszonyon, de a Burkus király kisasszony szeme is a fekete királyfin. És ámmától egymással alig váltottak egy-két szót, amikor a Burkus király elbúcsúzott, és a két fiatal is egymással kezet fogott, már tudták mind a ketten, hogy szeretik egymást, igaz szeretettel. Amikor elment a Burkus király családjával, azt mondta a királyfi az apjának, édesapám, jó volna, ha erős barátságot kötnénk a Burkus királlyal, mert ő a leghatalmasabb király azok között, akikkel harcoltunk. Hogyha vele barátságban lennénk, tudom, senki meg nem támadná a mi országunkat. Igazad van, fiam, mondotta a király. Mit gondolsz, mit tegyünk? Én azt gondolnám, édesapám, hogy hívjuk meg a Burkus királyt az egész családjával a mi udvarunkba. Mindenek előtte hazamennének Burkus országba. Tetszett a királynak a fia beszédje, és egyszeribe követeket küldött a Burkus király után, hogy jó szívvel látja az egész családjával. Ne kerülj el az ő udvarát, amikor hazafelé mennek. Hiszen örült a Burkus király ennek a meghívásnak, de különösen örült a király kisasszony. Küldött is az egyik követtel egy szép fekete keszkenőt a királyfinak. A Burkus király meg visszaüzent a fekete királynak, hogy köszöni a nagy tisztességet, és amikor a fekete király hazafelé indul, ő is indul vele, hogy együtt érjenek a király városába. Csak ugyanúgy is lett. Együtt indult el a két király, utánuk a két sereg nagy muzsika szóval. Döngött, rengett a föld, amerre elhaladtak. Közben a fekete király kengyelfutókat küldött haza, hogy álljon talpra az egész város, mire hazaérnek. Na, talpra állottak még a félholtak is. Kiment a királyné is a város végére, fogadta csókkal, öleléssel a királyt, de még a királyfit is. Nagy erős szeretetet mutatott iránta, pedig majd megölt a bosszúság és a méreg, hogy a királyfi élve került vissza a háborúból. Megérkeznek a király udvarába, s mindjárt az estére nagy vendégséget csinálnak, hetet-hét országra szólót. De míg a nagy vendégségre készülődtek, a királyné az alatt is mind azon járatta az eszét, hogy s mind tudja elpusztítani a királyfit. Egy vén boszorkány lakott az udvarban. Ezt csinálta volt azt a gyengítő zsírt. Ezt a vén boszorkány behívatja a királyné, s mondja neki nagymérgesen. Na, hallod-e, te igazi gyengítő zsírt csináltál, most még erősebb a királyfi, mint ennek előtte volt. Tudd meg, ha most el nem pusztítod, holnap reggel karóba kerül a fejed. Azt mondja a vén boszorkány. Felséges királyné, jó volt az a gyengítő zsír, csak hogy nem a királyfi kente be a testét vele, azért került vissza a csatából. Hanem most tudom, nem menekedik meg. Mikor majd az asztalnál ülnek, én dongó képében berepülök a szobába, a királyfi pohara fölé szállok, mérget cseppentek a borát.

0: Ába, és ha azt megissza, vége az életének! Na, jól van, ebben megegyeznek. Aztán összegyűlnek a vendégek, az asztalhoz ülnek, a burkos király a fekete királyni mellé, a burkos királyni a fekete király mellé, és aztán a fiatalok is egymás mellé. De még nem is ültek az asztal mellé, a burkos királyfi is erősen összebarátkozott a fekete király kisasszonnyal. Azt mondta a fekete királyfinak: barátom, már vagy szereted, vagy nem a húgomat, de én megszerettem a tiedet igaz szeretettel, és ha nekem adják, feleségül veszem. Mondja a fekete királyfi: bizony, ha szeretted az én húgomat, én is szeretem a tiedet, s feleségül veszem, ha nekem adják. Azonképpen gondolkoztak a király kisasszonyok is, és amikor az öregek ezt megtudták, ezzel lett öröm. Örvendezett a fekete királyné is, csak hogy nem a szívéből. Azt gondolta magában: na, csak örüljetek, mindjárt búra fordul a nagy örömetek. Hát végül az asztal mellé kerekednek, ott ült az asztalán a vénszolga is, éppen a királyfi mellett, és mikor az első fogást hozták, a füléhez hajlik, és azt mondja csendesen: felséges királyfi, vigyázzon magára, mert a királyné csak mutatja a nagy szeretetét, de gonosz lelke most is rosszat forral. Azt határozták a vén boszorkánnyal, hogy az dongó képében a királyfi pohara fölé száll, s mérget csöppent belé, de én majd, amikor a dongó ide száll, s a mérget a poharába csöppenti, nagy hirtelen kicserélem a királyné poharával, hadd igya meg ő, amit másnak készített. Csak ugyanúgy lett, ahogy a vén szolga mondotta. Amikor éppen poharat akartak emelni, besurran a dongó a királyfi pohara fölé, mérget csöppent belé. De a vénszolga sem tátott el a száját, kendővel lecsapta a dongót, és egy üres pohárnak a fenek alá szorította, és mielőtt valaki észrevehette volna, kicserélte a királyfi poharát a királyné poharával. Abban a pillanatban poharat emelnek, kihajtják a bort fenékig, megzendül a muzsika, folyik tovább a vigasság. A fiatalok fel is állnak az asztal mellől, táncra akarnak perdülni, de egyszer csak nagyot sikolt a királyné, jajgat szörnyűségesen. Vége lett a muzsikának, táncnak, mind a királynőhöz szaladtak, ugyan mi baja eshetett? Beviszik a királynét a szobájába, lefektetik, hivatják a doktorokat, azok el is jönnek, nézik, tapogatják, a fejüket csóvágatják, s mondják a királynak: felséges királyom, halálos betegségbe esett a királynő, nem tudjuk meggyógyítani. Menjetek! Menjetek, szólt a királyna a doktorokra. Ne lássalak, ha nem tudtok meggyógyítani. Kimennek a doktorok, s mondja a királyni az urának, miközben nyögött kínosan, keservesen:
1: igazuk van a doktoroknak, édes uram, nekem kell meghalnom. El akartam pusztítani a fiadat, de megvert az Isten, nem a fiad halt meg. Nekem kell elpusztulnom.
0: Többet egy szót sem tudott szólni. Meghalt a királyné. Így mentette meg a vén szolga a királyfi életét. De volt is ám igazi nagy becsülete? Azután teltek múltak a napok, a burkos király még sokáig ott maradott a háza népivel, s megtartották a fiatalok lakodalmát is. Többet nem volt háború a két ország között, éltek egymással, nagy erős barátságban, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva. Jodin FM.
1: Klassne Radio.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102. И один FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM. Klasszne radio. Vdorohu.

0: is.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Radio Pulse.
3: Vivjam a stopa. Jodim FM.
2: Klasne radio. Vdorohu.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidíme se.
1: Jodin FM.
2: Klasné rádio.
1: Vdorohu.

0: pécsájó.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

S ahogy a fogaidat érzem a vállamon, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzelet, valami ezerrel végig fut a hátad.

0: A legjobb zenék
1: a te ritmusodra hangolva.
0: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.